0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 3. rész. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, ahogy Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének is nagyobb a tisztessége, mint magának a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, Isten az. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendők bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységnek dicsekvését mindvégig megtartjuk erősen. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek a szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek is hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessen meg a bűn csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizalmat mind végig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testjei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, hanem az engedetleneknek, a hitetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében,
2: ám.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
0: Pál Zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, úgy...

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ez

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyvhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetve az Istentől Melkizedek rendje szerint való főpapnak, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig keményeledel való, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevése.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében
2: ám. Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 6. rész. Azért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, és ne rakosgassuk le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a bemerítkezések tanításának, a kezek rátevésének, a holtak föltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekedjük, ha az Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak már, megízlelve a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak az erőit, elestek, hogy ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért művelik, áldás nyer Istentől, amely pedig tövist és bojtorján terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. De ti felőletek, szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, még ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői legyetek azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és azt mondta, bizony megáldva megáldalak téged, és megsokasítva megsokasítalak téged. És így békességes tűrő lévén el is nyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengés vége megerősítésül az eskü, amiért az Isten, kiválóbban meg akarva mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan mi voltát, közbelépett esküvéssel, hogy két változtathatatlan tény által, amelyeket ha megnézünk, akkor látjuk, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, ami a lelkünknek mint egy bátor és erős horgonya, ami beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitól bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkizedek rendje szerint.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 7. rész. Mert ez a Melkizedek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenéből, aki elsőképpen magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetve az Isten fiához, pap marad mindörökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatuk van, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő testvéreitől. Jó lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, Ábrahámtól tizedet vett, és az ígéretek birtokosát ő áldotta meg. Pedig minden ellenmondás nélkül való az, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki minden bizonyság szerint örökké él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a levita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatnunk, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen a törvény is megváltozik. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki se szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadt, amely nemzetségre nézve semmit sem szólt Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlósága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatok törvénye szerint, hanem enyészhetetlen élet ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtevés, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan. Mivel a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem eskü nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvel. Azáltal, aki ezt mondta neki, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, de ennek, mivel hogy örökké megmarad, a papsága változtathatatlan. Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik

0: Ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzen értük. Mert ilyen főpap érintett és illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozva. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiú.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 7. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: we'll just give the Lord praise tonight. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we worship you.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez, eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki, ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
1: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: My name is Cliff.
3: Cliffnek hívnak.
2: You know, when I sit there and listen,
3: tudjátok, amikor ott ültem,
2: I get really tired.
3: És hallgattam, when I stand here, elfáradtam, vagy elfáradok,
2: I start tired and I gradually wake up.
3: Akkor fáradtan kezdem, és egyre jobban felélénkülök.
2: So, today I will remember what it's like to sit there and listen.
3: Tehát ma megemlékezem arról, hogy milyen ott ülni és hallgatni.
2: It can be tiring to concentrate.
3: Fárasztó lehet koncentrálni.
2: And I'll be sensitive to that, okay?
3: És érzékeny leszek erre, megértő leszek.
2: Okay, so we've prayed for impartation.
3: Imádkoztunk átadásért.
2: And so what you should expect from an impartation for inner healing.
3: Amit várnod kell a belső gyógyulással kapcsolatos átadástól.
2: So you can, watch this growing in you or ask the Lord to enhance it.
3: Az, hogy megtapasztald magadba ennek a növekedését, és kérd az Urat, hogy erősítse ezt.
2: So the first thing is a father or mother heart.
3: Az első dolog az, hogy egy atyai vagy anyai
2: obviously
3: szív.
2: Obviously that depends whether you're a man or a woman.
3: Természetesen ez attól függ, hogy férfi vagy nő vagy.
2: But you will notice this will grow in you.
3: De vedd észre azt, hogy ez növekszik majd benned.
2: Expect to have a sensitivity towards people.
3: Várd azt, hogy kialakul benned egy érzékenység az emberek felé.
2: A sensitivity about their needs and their wounds.
3: A szükségeikkel és a sérüléseikkel kapcsolatos
2: what you must develop is a non-condemning approach.
3: És ki kell fejleszteni magadba egy olyan hozzáállást, ami nem vádolja az embereket.
2: In inner healing, we are asking people to open their hearts to us.
3: A belső gyógyulásért való szolgálat közben arra kérjük az embereket, hogy nyissák meg a szíveiket.
2: And to expose their wounds.
3: És hozzák felszínre
2: and,
3: a sérüléseket.
2: And they can only do this in an atmosphere where they do not feel judged or condemned.
3: És ezt csak egy olyan légkörben tudják megtenni, amikor nem érzik vádolva vagy kárhoztatva magukat.
2: But at the same time we must be willing to deal with sin.
3: Készeknek kell lennünk arra,
2: and we must learn to confront people about their sin, but with sensitivity.
3: És érzékenyen bár, de kell, hogy szembesítsük az embereket a bűneikkel.
2: When people talk about their sins,
3: amikor az emberek beszélnek a bűneikről,
2: and maybe it's something that I've never had in my life.
3: Lehet ez valami olyan bűn, amit én soha nem tapasztaltam.
2: I always say to the Lord in my heart quietly.
3: Mindig azt mondom halkan a szívemben az Úrnak.
2: Lord, I thank you that you have protected me from this.
3: Hálát adok neked, Uram, azért, hogy megőriztél engem ettől.
2: But without the grace of God, I could be just like that.
3: Mert egyébként Isten kegyelme nélkül én ugyanazt tettem.
2: And maybe in some areas I know I was even worse than this, but the Lord has set me free.
3: Lehetnek olyan területek, amikben pedig én még rosszabb helyzetben voltam, mint az, akifelé szolgálok, és az Úr megszabadított engem is ebből.
2: Also expect the anointing to grow.
3: Szintén várjátok azt, hogy
2: twice the Lord has said to me that I'm going to increase the anointing of both of you.
3: Kétszer is mondta az Úr nekem, hogy ez a kenet most rátok fog jönni.
2: And we immediately experienced that.
3: És ezt azonnal megtapasztaltuk.
2: There was only one problem with being more sensitive.
3: Probléma van, ami
2: when I was praying for people,
3: ami az érzékenységgel kapcsolatos, amikor imádkoztam az emberekkel.
2: I began to realize, hey, I've got that in me.
3: Elkezdtem észrevenni azt, hogy észrevettem azt, hogy én bennem
2: and
3: is hasonló probléma van.
2: And so I had to be willing to ask for ministry from other people.
3: Ebben a helyzetben késznek kell lennem arra, hogy kérjek segítséget más emberektől, hogy segítsenek ebből megszabadulni.
2: Okay, so don't be surprised
3: if
2: you suddenly
3: akkor,
2: begin to feel more of your own neediness.
3: hirtelen egy nagyobb mértékben átélitek a saját szükségeteket.
2: That comes with the increased sensitivity.
3: Hogy szükségetek van hasonló szolgálatra, és ez is a nagyobb érzékenységből fakad.
2: Okay, then some things that Maria shared at the beginning, but I want to repeat them because they are so important.
3: Lesznek dolgok, amiket Maria már említett az elején, de én most megismételném ezeket, mert annyira nagyon fontosaknak tartom őket.
2: You do not share other people's secrets with other with around.
3: Soha ne oszd meg, ne mondd el más emberek titkait a környezeteddel, más emberekkel.
2: Once you do that, then nobody will come to you for ministry.
3: Mert hogyha ezt egyszer megteszed, soha nem fog többé hozzád fordulni senki segítségért, szolgálatért.
2: Okay. Yeah. I've already said, don't condemn people.
3: Mondtam már az imént, hogy soha ne vádoljátok, ne kárhoztassátok az embereket.
2: When you come across a wound when you're ministering to people,
3: amikor átjuttok egy sérülésnek a megoldásán,
2: once you've uncovered a wound,
3: akkor el kell fedezni ezt a sérülést.
2: You must deal with it. You must pray into it.
3: Neked kell imádkoznod azért.
2: If you go to a doctor with a cut arm,
3: hogyha elmész az orvoshoz egy metszett
2: sérüléssel a karodon, that's nasty.
3: És azt mondja, hogy hú, hát ez elég
2: rosszul néz ki. I'm sure that's very painful.
3: Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fáj.
2: But I'm just closing up for the day.
3: De csak.
2: And it's Friday. So come back on Monday.
3: Gyere vissza majd hétfőn.
2: And I will clean your wound and I will give you something for the pain.
3: Akkor majd kitisztítom a sebedet és adok valami fájdalomcsillapítót.
2: You would look for another doctor, I'm sure.
3: Akkor biztos vagyok benne, hogy egy másik orvos felé.
2: It is very unfair to uncover people's wounds and not to pouring God's healing balm.
3: Nagyon tisztességtelen dolog az, hogy felszínre hozatod az emberekkel a sérüléseiket, sebeiket, és aztán nem kezeled azokat. És nem imádkozol.
2: Always be led by the Holy Spirit.
3: Mindig a Szent Szellem vezetése.
2: Do not rely on your own experience and your own intelligence.
3: Soha ne támaszkodjatok a saját intelligenciátokra, értelmetekre vagy tapasztalataitokra.
2: For spiritual work, you need the Holy Spirit.
3: Szellemi munkában a Szent Szellemre van szükségetek.
2: And when you finish your ministry to the person,
3: és amikor befejezed az adott személy felé való szolgálatodat,
2: cut the soul ties between yourself and the person.
3: Akkor vágd el a lelki kötelékeket, ami közted.
2: Now it is true that people that we've ministered to, we have a special relationship with them after that.
3: Mert a szolgálat végén azokkal az emberekkel, akik felé szolgáltunk, egy speciális kapcsolat alakult ki
2: közöttünk. There are soul ties.
3: Vannak köztünk kialakultak lelki kötelékek, akikkel testvérek vagyunk az Úrban.
2: But we always cut
3: the mindig el kell válnunk a negatív lelki kötelékeket.
2: Between us and the person that we've ministered to.
3: Köztünk és a között a személy között.
2: And we bless the positive ties.
3: És meg kell áldanunk a pozitív lelki kötődéseket.
2: Quite honestly, I don't want to spend the next 2 or 3 months remembering all the things you've shared with me.
3: Nem szeretném a következő 2-3 hónapot azzal tölteni, hogy mindazokon a dolgokon gondolkodom, amiket megosztottatok velem.
2: And you don't want me to be thinking about you. In that way. No. No. So this is fair to everybody.
3: Nem kell senkinek sem.
2: It is not a rejection of people.
3: Mindenki számára ez a megfelelő hozzáállás.
2: It is to make sure that we have healthy connections.
3: Hanem csak biztosaknak kell lenni abban, hogy egészséges kapcsolatok legyenek közöttünk.
2: Sorry? Yes. And when we the notes we make, we burn them.
3: When we have
2: people, the people we pray for, often they want to take the notes home because they want to look up the scriptures and think, that's fine. But anything we have got about you, we burn.
3: Van, hogy az
2: and
3: you emberek see it burning, vinni a
2: and this is a wonderful release. It's a wonderful end of everything. Yeah.
3: Meg, imádkozhassanak felette, de azokat a jegyzeteket, amiket például a bűneikről vagy korábbi élet dolgaikról csináltak, és a mi példányunk, azt mi mindig el szoktuk égetni ott az ő jelenlétükben.
2: This is thirsty work talking.
3: A beszéd az egy olyan munka, ami szomjasát
2: teszi. Okay, so we want to talk about healing of the memories this morning.
3: Szeretnénk beszélni ma reggel az emlékeknek a gyógyulásáról,
2: deep wounds in our hearts.
3: A szívünkben lévő mély sebeknek a gyógyulásáról, gyógyításáról.
2: And so while I'm speaking, if the Holy Spirit reminds you,
3: miközben beszélek, a Szent Szellem emlékeztethet téged arra,
2: of a painful thing that happened to you.
3: Egy olyan fájdalmas dologra, ami veled történt.
2: Just write it down.
3: Ha ez így történik, akkor csak írd
2: ezt. So that you don't think about it all the time, but you can still listen to me.
3: Nem kell ezen gondolkodnod közben végig, hanem figyelj rám inkább.
2: But we will pray for healing in that area at the end here.
3: De a végén fogunk imádkozni a gyógyulásért, ennek a területnek a gyógyulásáért.
2: Now, inner healing does not deny that we all have a fallen nature, yeah, which the Bible calls the flesh.
3: A belső gyógyulás az nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy bukott természetünk van és hogy testben élünk.
2: But when all the freedoms come from the inner healing, and all of the healings come from the inner healing.
3: De amikor eljön mindaz a gyógyulás és mindaz a fizikai változás, amit a belső gyógyulás eredményez,
2: we can really experience victory over the flesh life.
3: Akkor valóban győzelmet tapasztalhatunk meg a testi életünkben is.
2: But if we have not had this healing,
3: de hogyha nem történik meg ez a gyógyulás az életünkben,
2: often we struggle,
3: akkor gyakran küszködünk.
2: We do all the biblical things to have victory over the flesh.
3: Megteszünk mindenféle bibliai dolgot annak érdekében, hogy győztesek tudjunk lenni a testfelett.
2: And yet sometimes that is not enough.
3: És időnként ez sajnos mégsem elég.
2: Why do we sometimes react in a way that we don't want to do?
3: Miért van az, hogy néha olyan módon reagálunk, ahogyan nem kellene tennünk?
2: Sometimes we react in a way that we shock ourselves with the power of our emotions.
3: Néha úgy reagálunk, hogy sokkol bennünket az érzelmeinknek.
2: Suddenly anger or fear or hatred rise up in us.
3: Hirtelen félelem vagy harag vagy indulat.
2: The desire to have revenge on somebody.
3: Valami gyűlöletet vált ki benne valaki felé.
2: How can I have feelings like that? I'm a Christian.
3: És akkor megijedünk ettől. Hogy lehetnek benne milyen érzelmek, mikor keresztény vagyok?
2: Some Christians, it seems, never experience the joy and the peace and the self-control that Jesus offers us.
3: Néhány keresztény soha nem tapasztalja meg azt a belső önkontrollt, lelki békességet és nyugalmat, amit Jézus ajánl nekünk.
2: Are aware that they have deep wounds in their hearts.
3: Néhány ember tudja, hogy vannak mély sérülések, sebek a szívében.
2: And however much they pray, however much they read their Bible,
3: és bármilyen sokat imádkoznak, és bármilyen sokat olvassák a Bibliát,
2: they never seem to be free from pain.
3: Úgy tűnik, hogy mégsem tudnak megszabadulni ennek a fájdalmától.
2: Everything that we experience in life,
3: minden dolog, amit az életben tapasztalunk,
2: is recorded in our memory banks, in our minds.
3: Az elménkben elraktározódik a memóriában.
2: Often we're not aware of this.
3: Gyakran nem is vagyunk ennek a tudatában.
2: Often even things that we have forgotten,
3: még olyan dolgok is, amikről már elfeledkeztünk, elfelejtettünk, azok mégis ott vannak.
2: Ready to be pulled out and looked at.
3: Készen vannak arra, hogy újra felszínre törjenek és megjelenjenek.
2: And as I say, often we are not consciously aware of what is down deep within us.
3: Ahogyan mondtam, néha nem is vagyunk tudatosan tisztában azzal, ami mélyen az elménkben benne van.
2: But all the time our minds are working.
3: De az elménk állandóan működik.
2: Not only in the conscious,
3: nem csak a tudatos értelemben,
2: but also in the subconscious, just below the conscious,
3: hanem a tudat alatti értelemben, a tudat alatti
2: level, and then often things that are in just below the conscious, in the subconscious, they come up into the conscious and then disappear again.
3: És gyakran dolgok, amik a tudatos és a tudatalatti határán vannak, azok néha bevillanak.
2: And we have an even deeper level of the unconscious mind.
3: És vannak az elmének a tudatalatti részének mélyebb szintjei is.
2: And in the unconscious mind we're not usually aware of anything that goes on there.
3: És a tudatalatti részében az elménknek, ami zajlik, az
2: But have you ever experienced this?
3: De amikor
2: Somebody asks you a question,
3: például, hogy valaki kérdez,
2: and you think, I know the answer to this, but I can't remember it.
3: Van úgy, hogy érzed azt, tudod azt, hogy tudod erre a választ, de nem emlékszel.
2: And then you stop thinking about it.
3: Aztán abba hagyod,
2: and half an hour later,
3: abba hagyod, ezen való
2: suddenly,
3: gondolkodást,
2: bingo,
3: és egy fél órával később,
2: the answer comes.
3: Beugrik az elmébe a válasz.
2: Yeah? And that's because
3: Igaz?
2: Something has happened and you're reaching into your unconscious mind, into those memory banks, and your brain pulls it out.
3: Mert van olyan, hogy te rögtön nem vagy képes felszínre hozni a tudatalattidból ezt az adott dolgot, de az agyad aztán közben tovább dolgozik rajta, és egyszer csak előkapja a memóriatárolókból ezt az információt.
2: When we have had a traumatic, hurtful experience,
3: és amikor van valami
2: it stays in our memory.
3: Ami sebet okozott bennünk, az megmarad a memóriában.
2: Some people, if things are so bad, they just blot out that memory.
3: Néhány embernek tele van ilyen emlékekkel a memóriája.
2: Or many years have passed and we don't think about it anymore.
3: Vagy a régmúlt éveknek a dolgai, amire már
2: People say that time heals.
3: Azt mondják az emberek, hogy az idő gyógyít.
2: But that is not always true.
3: De ez nem mindig igaz.
2: These deep hurts stay down deep within us.
3: Ezek a sebek mélyen megmaradnak bennünk.
2: This is especially true when we experience things as children.
3: Különösen érvényes ez akkor, amikor gyermekekként élünk át ilyen dolgokat.
2: Because children are not always able to process things in a logical way.
3: Feldolgozni dolgokat egy logikus módon.
2: Children don't process and think about things in the same way as an adult does.
3: A gyerekek nem tudnak feldolgozni dolgokat olyan módon, ahogy a felnőttek azt meg tudják tenni.
2: And so often they interpret a situation in a completely different way.
3: És emiatt sokszor egész másképp interpretálnak helyzeteket,
2: and
3: mint
2: often
3: a felnőttek.
2: The things are so hurtful that they push them away, or rather push them down inside themselves.
3: És a dolgokat, amik negatív érzelmeket váltanak ki belőlük, mélyen elnyomják magukban.
2: And sometimes people aren't even aware that these memories are inside of them, apart from sometimes dreams or flashbacks come.
3: Időnként az emberek nincsenek is tisztában azzal, hogy ezek az emlékek még mindig megvannak bennük. Előfordul az, hogy álmokban, vagy egy-egy ilyen villanásszerű helyzetben előjönnek ezek a dolgok újra.
2: Who was sexually abused by her grandfather.
3: Van egy barátom, vagy volt egy barátom, akit szexuálisan zaklatott a nagyapja.
2: And not only that, the grandfather shared her with his friends.
3: És nem csak a nagyapja, hanem még a barátai is.
2: And as she grew up, she knew that she had problems, especially she didn't feel easy being in a room alone with a man.
3: És ez egy hölgy volt, és csak azt tapasztalta, hogy felnőtt, hogy nem tudja elviselni azt a helyzetet, amikor egy helységben kettesben van egy férfival.
2: Late 30s, early 40s, when she started having flashbacks.
3: A 30-as éveinek a végén, 40-es évei elején járt akkor, amikor kezdtek bevillani ilyen képek.
2: She started seeing these strange pictures.
3: Elkezdett ilyen különös képeket látni.
2: And as she prayed, about them, the Lord slowly revealed to her and brought back to her memory what she'd experienced as a child.
3: Amiket gyermekként átélt.
2: And then she was able to ask for prayer and ministry.
3: És ilyen módon képessé vált arra, hogy szolgálatot és imád kér.
2: Hallelujah. Praise God. He brought healing into her life.
3: Az Úr gyógyulást hozott az ő életébe.
2: But this was forgotten and pushed down for 30 years.
3: De ő ezeket a dolgokat 30 évig elnyomta magában.
2: But all the time it was there deep inside of her.
3: De mélyen ez közben végig ott
2: recent volt research into brain functioning.
3: A kutatásokat végeztek az agyműködéssel kapcsolatban.
2: Concerning traumatic experiences.
3: a sérülésekkel okozó
2: emotional memory.
3: És az érzelmekkel kapcsolatos memória.
2: In the history of psychology,
3: a pszichológia történetében
2: there have been a lots of theories,
3: sok teória volt,
2: but it's very difficult to prove what goes on inside the brain.
3: De nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy mi történik az agyon.
2: But now doctors have modern methods that they can actually test and see the ideas the pictures they have about what happens inside the brain to see if it is true or not.
3: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyekkel meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
2: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
3: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a traumatikus okozó emlékek, ahogyan ezeket elraktározza az agy, ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
2: And the other thing they discovered about this
3: is that
2: the emotional memory is always searching for danger.
3: Keresi a veszélyt.
2: Memory.
3: És az érzelmekkel kapcsolatos memória.
2: In the history of psychology,
3: a pszichológia történetében
2: there have been a lots of theories,
3: sok teória volt,
2: but it's very difficult to prove what goes on inside the brain.
3: De nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy mi történik az agyon.
2: But now doctors have modern methods that they can actually test and see the ideas the pictures they have about what happens inside the brain to see if it is true or not.
3: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyekkel meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
2: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
3: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a traumatikus emlékek, ahogyan ezeket elraktározza az agy, ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
2: And the other thing they discovered about this
3: mindaz, amit ezzel kapcsolatban fel tudtak
2: is
3: fedezni,
2: that the emotional memory is always searching for danger.
3: Keresi a

0: to see if it is true or not.
1: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyek meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
0: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
1: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a emlékek, ahogyan ezeket elraktározzuk, ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
0: And the other thing they discovered about this
1: mindaz, amit ezzel kapcsolatban fel tudtak
0: is
1: fedezni,
0: that the emotional memory is always searching for danger.
1: Mindig, keresi a veszélyt.
0: It's always afraid of a repeat of the circumstances that caused the original memory and the original hurt.
1: És mindig félelmet eredményeznek azok a körülmények, amik az eredendő sérülést okozták.
0: But this emotional memory is not very precise.
1: Ez az érzelmi memória azonban nem túlságosan precíz.
0: These are memories held in picture form.
1: Ezek a memóriák, ezek gyakran képek alakjában rakózódnak.
0: So this memory can recognize things that are even slightly similar to the original incident.
1: És ez a memória, ez csak úgy nagy vonalakban képes felismerni azokat a helyzeteket, vagy
0: And this emotional memory says danger, danger, danger.
1: És ez az érzelmi memória azt mondja ilyenkor, hogy veszély, veszély, veszély.
0: And when this happens, then we experience the original emotions that we experience when that incident happened.
1: Akkor átéljük azt az érzelmi állapotot, amit az a bizonyos eset eredményezett bennünk.
0: Because within that memory,
1: mert abban az emlékben,
0: all the original negative emotions that we experienced at that time.
1: Mindaz az eredeti negatív érzelem benne van, amit annak idején éreztünk.
0: As I said, I've been working in healing of the memories since the 1970s.
1: Ahogyan mondtam, az érzelmek, az érzelmi memóriának a gyógyításával már a 70-es évek óta foglalkozom.
0: And this is how I saw the memories as working.
1: És így az évek folyamán láttam, hogy hogyan működnek ezek az emlékek.
0: But it's very good to have the confirmation that this is now scientifically proved.
1: De nagyon jó azt látni, hogy ezek a tapasztalatok, amiket itt szereztem, azok
0: the experts say that the emotional memory works very, very fast.
1: Megerősítik. Azt mondják a szakértők, hogy az érzelmi memória az nagyon-nagyon gyorsan.
0: Much faster than we can think.
1: Gyorsan kialakul, gyorsabban,
0: so although we might say, hey, wait a minute, calm down, Cliff.
1: Tehát mondhatnánk azt, hogy
0: you're an adult now.
1: Várj egy kicsit, Cliff.
0: You can deal with this in a calm way.
1: Nyugodtan kéne kezelned ezt a
0: dolgot. This emotional memory reacts much faster than we can think and stop it.
1: De ez az érzelmi memória sokkal gyorsabban működik annál sem, hogy mi magunk le tudnánk lassítani, vagy le tudnánk állítani akarat.
0: So cognitive mind cannot work fast enough to stop the negative reaction.
1: Ahhoz, hogy leállítsa ezt a negatív reakciót.
0: Which comes from the wounds deep within us.
1: But
0: we are not victims of our memories.
1: Mi nem vagyunk
0: and we are not victims of emotional memory.
1: És nem vagyunk az érzelmi emlékeink, érzelmi memóriánknak sem az áldozatai.
0: Because when God heals the memories,
1: mert amikor Isten meggyógyítja az emlékeinket,
0: we no longer have the negative emotions within that memory to react in this way.
1: Akkor már nincsenek bennünk azok a negatív érzelmek, amik ahhoz a memóriához kapcsolódnak, és nem tudnak azok ilyen módon reagálni.
0: Psalm 61 says that the Lord binds up,
1: azt mondja,
0: the Lord heals,
1: hogy az Úr gyógyít,
0: the brokenhearted,
1: a megtört szív, meggyógyítja,
0: those who have emotional wounds and pain,
1: azoknak, akiknek érzelmi sérülésük és fájdalmaik vannak,
0: he gives them the oil of gladness instead of mourning.

0: az öröm olaját adja.
1: Let me say that again. He gives the oil of gladness instead of mourning.
0: Ő az öröm olaját adja a bánat, a szomorúságot.
1: This means he changes the negative emotions into positive emotions.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten a negatív érzelmeket képes pozitív érzelmekké változtatni.
1: I'm sorry, I shouldn't have said Psalm 61. I should have said Isaiah 61.
0: Bocsánat, eltévesztettem az igéhelyet.
1: Okay.
0: Az Ézsaiás 61-re van szó.
1: Okay, I'm sorry to confuse you.
0: Elnézést.
1: Isaiah 61. Read Isaiah 61. Let it speak to your heart.
0: Az Ézsaiás 61-et, és engedjétek, hogy szóljon a szívetekhez.
1: Yeah, Psalm 147:3.
0: Zsoltárok 147.
1: Says that the Lord heals the brokenhearted.
0: Azt mondja, hogy az Úr meggyógyítja a megtört szívüket.
1: And binds up their wounds.
0: És bekötözi az ő sebeiket.
1: So how do we know which memories to pray for?
0: Honnan tudjuk, hogy melyik emlékekért kell imádkoznunk?
1: If the person is not always aware of the memories.
0: Hogyha a személy nincs is mindig tisztában ezekkel az emlékekkel.
1: If the person has forgotten what happened,
0: hogyha az a személy elfelejtette, ami vele történt,
1: at least on their conscious level,
0: vagy legalábbis a tudatos,
1: how do we know how to pray for them?
0: Az elméjének a tudatos szintjén, akkor hogy tudunk imádkozni érte?
1: Because we can know because we have prayed at the beginning.
0: Ezt onnan fogjuk tudni, hogy amikor imádkozunk.
1: That the Holy Spirit will give us His insights.
0: A Szent Szellem meg fogja adni.
1: And the Holy Spirit will remind the counselor of anything he needs to share with us.
0: És a Szent Szellem fogja emlékeztetni azt a személyt, aki felé szolgálunk, mind arra, ami benne.
1: Because the Holy Spirit knows what is affecting the person.
0: Mert a Szent Szellem tudja azt, hogy mi van befolyással.
1: And sometimes people will share something with us and say, "Hey, I haven't remembered that. I haven't thought about that for years."
0: És sokszor az emberek, akik felé szolgálunk, azt mondják, hogy hú, hát ezről a dologról már el is felejtkeztem, már nem is
1: tudott eszembe évek óta, hogy ez történt velem.
0: Az emberek sokszor nem is tudják, hogy mi okozta a sérülést bennem.
1: And because of shame.
0: A szégyen miatt.
1: Or because of fear of rejection.
0: Vagy az elutasítástól való félelem miatt.
1: Or because of fear of the pain that talking about it will bring.
0: Vagy attól félnek, hogy ahogyan beszélnek a dologról,
1: they just hold it in and won't speak about it.
0: Bezárkóznak és nem akarnak beszélni.
1: And often people share something with us.
0: Gyakran az emberek, mikor megosztanak velünk valamit.
1: And they say, in 20 years I haven't told anybody about this.
0: Elmondják, hogy már 20 éve nem beszéltem senkinek erről.
1: And this is part of the anointing for praying for people for inner healing.
0: És ez is része annak a kenetnek, ami az belső gyógyulásért való imádság.
1: To share these shameful hidden secrets that they keep inside themselves.
0: És megosszák velünk azokat a sérüléseket, sebeket, azokat a történéseket, amik ilyen sebeket okoztak bennük.
1: And the Holy Spirit is wonderful.
0: A Szent Szellem csodálatos.
1: So he can bring up these, he can remind people of things.
0: Ő képes emlékeztetni az embereket
1: in a safe way.
0: Egy biztonságos módon.
1: In a way that they can open themselves up.
0: Olyan módon, hogy képesek megnyitni magukat anélkül, hogy összetörnének emiatt.
1: Yeah. It's also true that the counselee might remember what happened.
0: Az is igaz, hogy aki felé szolgálunk, az nem tud,
1: but he might not be aware that this is the cause of his negative emotions.
0: Vagy nincs tisztában azzal, hogy milyen esemény váltotta ki a negatív érzelmeket belőle.
1: So often we can get understanding by saying.
0: Gyakran úgy kell eljutnunk a ennek a megértésére.
1: Feel that way.
0: Hogy megkérdezzük, hogy mikor érezted először.
1: When did you first begin to react in that way?
0: Mikor kezdtél először ilyen módon reagálni dolgokra?
1: What happened to you around about that time?
0: Mi történt abban az időszakban?
1: And sometimes in that way the person can bring out the truth.
0: És ilyenkor el szoktam mondani időnként a
1: and the information that we need to pray for them.
0: Azokat a dolgokat, azokat az információkat, amikért kell imádkoznunk vele.
1: Did something hurtful happen to you?
0: Történt abban az időszakban valami sértő dolog.
1: Did somebody in your family touch you in a sexual way that was inappropriate?
0: Megérintett téged valamelyik családtagod olyan módon, ami szexuális vonatkozásban nem volt megfelelő. Hogyha érzékeljük azt, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy valamilyen probléma volt.
1: We need to gently give people the opportunity to share with us.
0: Akkor finoman, tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
1: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts.
0: A Szent Szellem
1: through a word of knowledge or a dream or a vision,
0: a tudomány beszédével vagy álommal,
1: to bring the incident to the counselee's mind,
0: vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
1: When somebody comes to us, very often Maria, the day before they come, the night before they come, she has a dream that. When she shares that with the person knows what that is speaking about.
0: Nem ritkán előfordul az, hogy mielőtt jön valaki hozzánk lelki gondozásra, mielőtt megérkezne előtte éjszaka Maria álmot kap vele kapcsolatban.
1: But be very, very careful when you are talking with the counselor.
0: Akkor tudja azt az illető személy, hogy Istennek gondja van rá, de nagyon óvatosnak kell lenni ezzel.
1: Do not think, aha. This sounds like what happened to that person I was counseling last month.
0: Hát ez ugyanaz a dolog, ami a másik személlyel is történt, akivel a hónapban szolgáltam.
1: Never come to conclusions like that.
0: De soha ne juss ilyen következtetésekre.
1: If you feel this might be right, you first of all need to ask Holy Spirit, is this correct?
0: Hogyha úgy gondolod, hogy valamit megtaláltál az illető életében, akkor elsősorban is a Szent Szellemtől kérdezd meg, hogy Szent Szellem,
1: I once went to a doctor with a pain in my arm.
0: Egyszer elmentem egy orvoshoz, mert fájt a karom.
1: He said, oh, we need to do a test for diabetes.
0: És ő azt mondta, hogy kell csinálnunk egy vizsgálatot cukorbetegség irányában.
1: Azt mondtam, a pain in my arm.
0: Hát a karom fáj, miért?
1: And he said, well, listen. He said,
0: és azt mondta, figyelj,
1: one of my patients had this mystery illness.
0: Volt egy betegemnek egy ilyen különleges betegség.
1: And I sent him to all the specialists.
0: Elküldtem őt minden specialistához.
1: And they couldn't find out what was wrong with him.
0: És nem találtak semmi problémát nála.
1: And then I looked through my medical books.
0: És átnéztem az összes orvosi könyvemet.
1: And I realized that he had a special type of diabetes.
0: És azt találtam, hogy egy különleges fajta cukorbetegsége volt.
1: That is very rare.
0: Ami nagyon ritka.
1: And when they tested him,
0: és amikor erre megvizsgálták,
1: it showed that I was right.
0: Akkor az eredmény született, hogy igaz.
1: Now I test everybody for diabetes.
0: Azóta mindenkit vizsgálok cukorbetegség irányában.
1: You see, he was a bit strange, my doctor.
0: Egy kicsit különös figura volt az én orvosom.
1: I could tell you some things about my doctor.
0: Tudnék mondani néhány dolgot róla nektek, mesélni egy kicsit.
1: This was when I lived in England, yeah.
0: Ez akkor volt, amikor Angliában éltem.
1: I'm not speaking about Croatian doctors.
0: Nem a horvát doktorokról beszélek, meg nem is a magyarokról.
1: But we mustn't do that.
0: De nem így kell hozzáállnunk a dolgokhoz.
1: Okay, and so. In anything that comes from a spiritual gift,
0: bármi olyan dolog, ami egy szellemi ajándékon keresztül,
1: word of knowledge,
0: tudománybeszéde,
1: discerning of spirits, you know, you feel sure there is this spirit that needs to be dealt with.
0: Biztosnak kell lenned abban, hogy melyek azok a szellemek, amikkel
1: kell bánni. I do not have confidence.
0: Ezekkel mindig figyelnünk
1: kell. I have complete confidence in the Holy Spirit.
0: És teljes felelősséggel kell.
1: I do not have 100% confidence in myself for listening to the Holy Spirit.
0: Az a magam felelőssége, hogy hallgassak a Szent Szellemre, hogy figyeljek rá.
1: I've got quite a bit. Say 80%. I think I at least I can get it right. Yeah.
0: De saját magam nem tudok biztos
1: lenni. But I 100%
0: de 100%-osan az én felelősségem az, hogy odafigyeljek
1: Szent Szellemre, from the Holy Spirit.
0: És hogy megerősítést kérjek tőle arra vonatkozóan,
1: and it is not so difficult to ask a few questions.
0: És ez nem annyira nehéz néhány kérdést feltenni.
1: And to get confirmation that this is true.
0: Ami megerősíti azt, hogy az adott dolog valóban úgy van, ahogy
1: gondoltam. And then so that you get confirmation.
0: Hogy megerősítést kapjál.
1: Usually confirmation is there.
0: Általában a megerősítés az megérkezik.
1: Occasionally we need to say, okay, I really feel that the Holy Spirit is saying this, let me pray in this way.
0: Néha persze olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy úgy érzem, hogy a Szent Szellem ebbe az irányba vezet, és imádkozunk ezért. De mindent meg kell tenni azért, hogy
1: megbizonyosodjunk a
0: megkérdezhetjük, hogy voltál valaha érintett ilyen vagy olyan okkult dologban. Mert úgy érzem, hogy ez a szellem van kapcsolatban ezzel a
1: dologgal.
0: És szinte majdnem mindig megkapjuk a megerősítő választ.
1: And in that way, in fact, we learn to have more confidence in our ability to hear the Holy Spirit.
0: És ilyen módon megerősítést kapunk abban a vonatkozásban is, hogy jól halljuk a Szent Szellemnek a vezetését.
1: This is also why it's important to bring our minds, our thoughts, our imaginations into captivity to the Lordship of Jesus Christ.
0: Ezért fontos az is, hogy a gondolatainkat foglyul ejtsük Jézus Krisztusban.
1: Okay, so I think I've said this, but it's good to repeat it.
0: Úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam a következőt.
1: When you're talking with a
0: counselee, ezt megismételni, amikor a lelki gondozott felé vele beszélgetsz, amikor egy emlék feljön benne,
1: if you uncover a wound,
0: és az felszínre hoz egy sebet,
1: you must deal with it before you send the person home.
0: Akkor feltétlenül el kell ezzel bánnod, meg kell gyógyítani, mielőtt hazamenne a személy.
1: Another time we're going to need to pray more deeply into this.
0: Időt kell szánnunk arra, hogy mélységeiben imádkozzunk azért a dologért.
1: You must at least bind up the wound.
0: Legalábbis be kell kötözni
1: so it doesn't get infected.
0: Azért, hogy ne fertőződjön.
1: That means so that the enemy can't start poking around there.
0: Ami azt jelenti, hogy meg kell akadályoznunk, hogy az ellenség
1: and
0: a sebet újra
1: need relief from the pain.
0: Piszkálja,
1: yeah.
0: És a seb által okozott fájdalmat is kezelnünk kell. Ez az abszolút minimum.
1: So sometimes you might be dealing with something completely different.
0: Vannak helyzetek, amikor egész másfajta dolgokkal kell
1: elbánni. And then suddenly the person remembers this thing, mentions this thing.
0: De amikor az ember hirtelen eszébe jutnak
1: it's usually good to deal with that memory then.
0: Általában az a jó, hogyha rögtön annak a rossz emléknek a
1: kezelésével. The only reason you could wait for a bit later.
0: Egyetlen oka lehet annak, hogy ezt későbbre halaszd.
1: Is that sometimes the enemy will remind a person.
0: Hogyha az ellenség emlékezteti a szemét.
1: Just because to stop you getting closer to his territory.
0: Csak azért felhoz benne az ellenség valami emléket, mert próbálja távol tartani attól, hogy valami lényegesebb területre
1: a hurtful memory and let a person be healed of that hurtful memory. Rather than allow you to deal with a demon that he wants to use to ruin that person's life.
0: Amikor valami kisebb dolgot akar bedobni a szolgálat során, annak érdekében, hogy ne tudj eljutni a mélyebb rossz emléknek a gyökeréhez, ami lehet például egy démonikus kapcsolat.
1: And to make you forget about this demon here that really needs dealing with all the person's life.
0: És el akarja terelni a figyelmedet esetleg egy démonikus befolyásról vagy egy démon jelenlétéről.
1: But in general, when a memory comes up, deal with it then.
0: Irányítja a figyelmedet. De általánosságban mondva, ha egy sebre fény derül,
1: so let's talk about how to pray for healing of memories.
0: Beszéljünk most arról, hogy hogyan imádkozzunk az emlékek gyógyulásáért. Ez nem komplikált,
1: but
0: nem bonyolult.
1: We need to depend on the Holy Spirit.
0: De újra mondom, hogy a Szent Szellemtől való függésben
1: I cannot emphasize that enough.
0: Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni.
1: Okay. First of all, the counselee must be prepared to forgive the person who caused the wound.
0: Mindenek előtt a lelki gondozottnak késznek kell lennie arra, hogy megbocsásson annak a személynek, aki a sebet okozta.
1: Sometimes,
0: de időnként,
1: they need a measure of healing.
0: Szükség van a gyógyulásnak egy bizonyos fokára ahhoz,
1: so
0: hogy meg tudjon
1: you
0: bocsátani.
1: Do things,
0: és ezért, hogy úgy csináljuk a dolgokat,
1: must depend on what the Holy Spirit is telling you.
0: Tehát emiatt úgy vezetjük az imát, ahogy a Szent
1: Szellem. But it is essential for complete healing and for the healing to be permanent, that the person forgives and releases the person that has sinned against them.
0: És felszabadítsa azt a személyt, aki bűnt követett.
1: Within the notes,
0: a jegyzetben,
1: there are prayers for forgiving people.
0: Lesznek imák ilyen megbocsátással.
1: Unfortunately, we haven't had time to do the teaching on forgiveness.
0: Sajnos nem volt idő arra, hogy tanítsunk a megbocsátásról.
1: But the prayer that is there is good.
0: De az ima, ami a jegyzetben benn van, az jó.
1: In that it doesn't only say I forgive this person.
0: És abban benne van, hogy nem csak azt mondom,
1: but it says I release the person into the freedom of my forgiveness.
0: Hanem felszabadítom azt a szemét az én megbocsátásommal a rossz emlékek alól.
1: You see, for unforgiveness is often because we say I can't forgive, and it's because we want revenge. We want the person to be punished.
0: A megbocsátás az sokszor azért nem megy, mert azt akarjuk, hogy az illető személy az megkapja a méltó büntetését.
1: And true forgiveness says, I am not asked, I no longer require that this person be punished.
0: Többé már nem igénylem azt, hogy az adott személy büntetést kapjon, hanem felszabadítom őt ennek a bűnnek a terhe alól.
1: And when a person forgives in that way,
0: és amikor valaki ilyen módon megbocsát,
1: they become free.
0: Akkor szabad.
1: There's a wonderful freedom in that.
0: És ebben egy csodálatos szabadság.
1: And then this deep healing can come.
0: És akkor el tud jönni ez a mély gyógyulás.
1: And it's up to God how he deals with the person.
0: Istentől van, és ő
1: there were two people many years ago. There were two people that I refused to forgive.
0: Két ember volt, akinek nem tudtam megbocsátani.
1: It had a worse effect on me than it had on them.
0: És ennek nagyon rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számukra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
1: Then the Lord dealt with me. At last, I listened to the Lord after 9 months.
0: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
1: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
0: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
1: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
0: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
1: That was my sin. I had sinned against them.
0: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el
1: bűnt ellenük. By my unforgiveness.
0: Hogy nem bocsátottam
1: meg. And when they wrote back to me, what I discovered was,
0: és amikor visszaírtak nekem, akkor felfedeztem azt,
1: that the Lord couldn't work in their lives.
0: Hogy az Úr nem tudott munkálkodni az ő életükben.
1: And when I forgave them,
0: amikor megbocsátottam nekik,
1: something happened, even though they hadn't received my letter yet.
0: Akkor valami történt abban a pillanatban, még meg sem kapták a levelet, amit írtam nekik.
1: The Lord was able to tell them, you have sinned against Cliff.
0: Abban a pillanatban az Úr képességet adott
1: and
0: nekik arra, hogy megértették azt,
1: you
0: hogy bűnt követtek
1: so
0: el Cliff ellen,
1: in a prison,
0: és a saját meg nem bocsátásom engem tartott börtönben, vagy nem csak engem tartott börtönben, rabságban, hanem őket ugyanolyan módon. És az Úr nem volt képes áttörni az életeikben addig, amíg meg nem bocsátottam nekik. De abban a pillanatban, amikor megbocsátottam, megmutattam nekik az Úr a saját bűnöket. És ez mindenkinél így működik, amikor megbocsátunk.
1: Okay, so we need to help the person to pray a prayer of forgiving the
0: people of hurt. Tehát segítenünk kell a lelki gondozott személynek, hogy tudja a megbocsátás imáját elimádkozni azok felé, meg kell imádkozniuk. És amikor
1: we ask the Lord to touch that memory,
0: akkor megkérjük az Urat, hogy érintse meg azt a bizonyos emléket,
1: and any similar memories.
0: És minden bármilyen hasonló
1: so
0: emléket.
1: So we don't pray for 100 similar things.
0: Nem imádkozunk mind a 100 hasonló helyzetért.
1: We pray for one that is representative of that whole area of wounding.
0: Hanem a sérüléseknek egy reprezentatív, jellegzetes példáját
1: imádkozunk, és
0: kérjük az Urat, hogy vegye ki abból a szeméből a negatív érzelmeket. Elmondom az embereknek, hogy tisztában vagyunk
1: ezekkel az érzelmekkel, és a Szent Szellem által the other emotions that are there.
0: Most már azt is tudjuk, hogy vannak ehhez hasonló érzelmek jelen benne.
1: So we name the emotions.
0: És így meg tudjuk
1: we
0: nevezni
1: say, Lord,
0: az érzelmeket.
1: Take out the
0: azt mondjuk,
1: fear,
0: Uram, vedd el a fájdalmat, vedd el a félelmet,
1: or the anger, or the shame, or the confusion.
0: Vagy a haragot, vagy a szégyent, vagy a zavarodottságot.
1: When a child has experienced something, there is often confusion in that memory.
0: Amikor egy gyermekkorban él át valaki egy ilyen sérülést, az gyakran zavarodottságot okoz benne.
1: Which can cause problems when the person is older.
0: Ami gondokat okozhat idősebb korban.
1: When a situation comes up that they have to deal with,
0: amikor egy olyan helyzettel szembesülnek, amivel el kellene bánniuk,
1: they experience this confusion that they experienced as a child.
0: Akkor megtapasztalják ugyanazt a zűrzavart,
1: so be aware of that, and if you get confirmation from the Holy Spirit, there is confusion here, ask the Lord to take the confusion out.
0: És hogyha a Szent Szellem ezt megerősíti, akkor imádkozni kell azért, hogy az Úr vegye el ezt a zűrzavart az emberből.
1: There may be rejection there.
0: Elképzelhető, hogy elutasítottság is.
1: Yeah. So we ask the Lord to take out the negative emotions.
0: Imádkozunk az Úrhoz és kérjük, hogy vegye el a negatív érzelmeket.
1: We ask the Lord to pour His healing into the memory.
0: Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa
1: meg. And we ask Him to pour in appropriate emotions that are the opposite of the negative emotions.
0: És áraszton bele a lelki gondozott szemébe megfelelő pozitív érzelmeket.
1: And we ask Him to pour in His love.
0: És hogy árassza Isten a szeretetét bele a lelki gondozott szemébe. Árassza bele a békességét.
1: To pour in His acceptance of the person.
0: Árassza bele az ő elfogadását az illető személy
1: felé. If the person has had rejection,
0: hogyha korábban elutasítottságot élt át az adott személy,
1: pour in that feeling that I am accepted by God.
0: Hogy árassza bele azt az érzést, hogy ő Istentől elfogadott személy.
1: It's not complicated.
0: Ez nem komplikált, nem
1: but there are certain steps and certain things we have to cover as we pray.
0: Olyan lépés és van olyan terület, amiket érintenünk kell, amikor imádkozunk.
1: So we will put this list in the notes.
0: Leírtuk, beleírtuk a jegyzetbe ezeket a lépéseket.
1: And as friends said, in a couple of weeks you will get the notes and they will be much much fuller than if we gave you what we have now.
0: Ahogyan Franz mondta, néhány héten belül rendelkezésetekre fogjuk bocsátani a jegyzetet, ami sokkal teljesebb lesz annál, mint
1: okay,
0: amit most tudnánk adni nektek.
1: While I've been saying this, has the Lord reminded you of something that happened to you?
0: Tehát miközben beszéltem, van valaki, akiben az Úr hozott fel olyan dolgokat, amik régebben történtek bennetek, ami sérüléseket okozott bennetek?
1: Okay, so let's pray for that.
0: Akkor imádkozzunk ezért, jó?
1: When I pray for when people ask for prayer for physical healing,
0: amikor emberek fizikai gyógyulásért kérnek imát,
1: and I pray for them,
0: és imádkozom értük,
1: some people are healed and some people aren't.
0: Néhány ember meggyógyul, van az
1: When
0: nem.
1: I pray for inner healing,
0: amikor belső gyógyulásért imádkozom,
1: almost everybody or everybody, yeah, the Lord answers that prayer every time.
0: Akkor az Úr minden esetben, yeah, mondhatom, minden, yeah, esetben meghallgatja az imád.
1: I don't know if it's that's the way I'm anointed, or whether it's just how the Lord feels about these wounds and really, really, really wants to get people healed. I believe that.
0: Az az oka, hogy én nekem nagyobb kenetem, yeah, van erre, vagy pedig az Úr még mélységesebben átéri ezeket a sebeket, és akarja ezeket meggyógyítani.
1: Okay, so let's just be quiet before the Lord for a...
0: Csendesedjünk el az Úr előtt.
1: Come on, love. We'll agree together, okay?
0: Egységben leszünk ketten, rendben.
1: So, okay, just say to the Lord, Lord, I forgive.
0: Uram,
1: and then name to the Lord the person who has hurt you.
0: Nevezd meg az Úrnak azt a személyt, aki megsértett vagy megbántott téged.
1: And I release that person.
0: És felszabadítom azt a személyt.
1: Into the freedom of my forgiveness.
0: Az én megbocsátásom által szabadságra.
1: I do not look to punish this person any longer.
0: Nem keresem már többé annak a személynek a megbüntetését.
1: I leave all that in your hands.
0: Mindezt a te kezedbe teszem.
1: But I free the person.
0: De felszabadítom azt a személyt.
1: And I free myself.
0: És felszabadítom magamat is.
1: Forgive me for my unforgiveness.
0: Bocsáss meg nekem, Uram, azt, hogy nem bocsátottam
1: and
0: meg.
1: Help me in the future always to quickly forgive.
0: És segíts engem, hogy a jövőben gyorsan meg tudjak bocsátani.
1: Lord,
0: Uram,
1: I have a wound.
0: Van egy seb bennem.
1: I was wounded.
0: Megsebesítettek.
1: And then you just tell the Lord what happened to you.
0: Mondd csak el az Úrnak, hogy mi történt veled.
1: Okay, and we will pray now for you.
0: Most imádkozni fogunk érted.
1: Lord,
0: Uram,
1: I pray for everybody here.
0: Imádkozom itt mindenkiért.
1: We agree together in the name of Jesus.
0: Egységben vagyunk Jézus nevében.
1: That you touch these memories.
0: Kérünk téged, érintsd meg ezeket az
1: that
0: emlékeket.
1: You heal these memories.
0: És gyógyítsd meg ezeket az emlékeket.
1: We pray that you will take out the negative emotions from these memories.
0: Hogy vedd el az ezekhez az emlékekhez kötődő negatív érzelmeket.
1: The fear.
0: A félelmet.
1: The anger.
0: A haragot.
1: Shame.
0: A szégyent.
1: Confusion.
0: Az zűrzavar, zavarodottságot, az elutasítottságot.
1: Hatred.
0: Gyűlöletet.
1: Unforgiveness.
0: Meg nem bocsátást.
1: Yeah, bewilderment. And any other negative emotions.
0: Más ehhez kapcsolódó negatív érzelmet.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönjük,
1: Lord, we pray that you would pour in your healing.
0: Uram, imádkozom, hogy áraszt ki a te gyógyításodat.
1: Clean these wounds with the blood of Jesus.
0: Tisztítsd meg ezt a sebet Jézus.
1: We pray that you will pour into these memories the opposite emotions to these negative ones that you have taken out.
0: Árazd be ebbe a személybe a pozitív érzelmeket ezeknek a negatív, eltávolított negatív érzelmeket.
1: Pour in your love.
0: Árazd belé a te szeretetedet.
1: Pour in your peace.
0: Árazd be a te békességedet.
1: Pour in the feeling of being accepted by the Most High God.
0: Az elfogadottság érzését, azt, hogy te a magasságos Isten elfogadtad, az mennyei atya elfogadtad őt, és teljesen gyógyítsd be ezeket a
1: sebeket. So that when something similar happens in the future,
0: azért, hogy valamikor bármi a korábbihoz
1: my brothers and sisters
0: a jövőben,
1: will have no negative emotions in those memories,
0: soha ne jöjjön fel semmi negatív érzelem. Azokkal az emlékekkel
1: that they will not react in a self-preservation way,
0: hogy ne reagáljanak egy önmagukat védő módon,
1: but they will be able to think about this new situation,
0: hanem jusson eszükbe az új helyzet,
1: and they will be able to deal with it,
0: és képesek legyenek elbánni
1: in a biblical way,
0: egy bibliai módon,
1: in a spiritual way,
0: szellemi módon.
1: Guided and helped by the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem által támogatva, segítve és vezetve.
1: In the mighty name of Jesus.
0: Jézus Krisztus
2: Szent nevében. Ez volt a Hitünk Alapjai. Apostoli fundamentumok. A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első részében Ellen Vincentet hallhatjuk.
3: We're going to be considering some big things over these days.
4: Ezekben a napokban néhány nagy dologról fogunk beszélni.
3: And they're going to be accomplished when we move together in the community of God's kingdom.
4: És ezek a dolgok úgy végződnek el, ahogy együtt mozdulunk egy közösségként Isten királyságában.
3: Nevertheless, at the same time,
4: mindazonáltal ugyanakkor egy közösség mindig emberekből, egyénekből áll.
3: I'd like you to turn with me to first. Let me just say one more thing.
4: Még egy dolgot mondok, de aztán lapozunk a Bibliában.
3: 90 pages of notes.
4: Körülbelül 90 oldalnyi jegyzetem van.
3: And I think that I and the other speakers, we could spend probably one session on each page if we were given the opportunity.
4: És gondolom, hogy a többi előadó is egyetért velem abban, hogy minden egyes jegyzet oldalról egy tanítást le tudnánk adni, hogyha lenne időnk rá.
3: The notes, so that you've got them in written form.
4: De úgy döntöttünk, hogy minden jegyzetet odaadunk nektek írásban.
3: But I will have five sessions. Eileen will have five sessions.
4: De én öt tanítást fog tartani. Eileen is ötöt fog tartani.
3: And France and Natalie will have two sessions.
4: És Natalie is és France két tanítást fog tartani.
3: So we're going to have to pick the things which we feel God particularly laying on our hearts.
4: Tehát azokat a dolgokat kell kiválasztanunk a mondandunkból, amikről azt érezzük, hogy Isten különösen a szívünkre helyezte őket. Tehát szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy nem fogok rendszerezetten végigmenni a jegyzeten, hanem itt-ott belekapunk, és nem számítunk arra, hogy mindent ki fogunk fejteni, ami a jegyzetben le van írva.
3: But the notes have been made deliberately comprehensive.
4: De szándékosan csináltuk nagyon terjedelmesen vagy részletesen a jegyzetet, hogy legalább egy évig legyen, mit tanulmányoznotok. De bizonyos dolgokat fogunk kiválasztani a szóbeli tanításra, de a témája a konferenciának
3: az,
4: hogy Isten minden itt képviselt nemzetben elő tudja hozni az áldás házait.
3: Because God works through generations.
4: Mert Isten nemzedékeken keresztül dolgozik.
3: He's the God of Abraham, Isaac and Jacob.
4: Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
3: And we read again and again how he blesses to 1,000 generations.
4: És újra és újra azt olvassuk, hogy több ezer nemzedékig megáldja az embereket másrészt.
3: The curse can last for 3 or 4 generations.
4: Az átok is 3-4 nemzedékig tarthat.
3: And so we're going to learn how to break anything. Any curse which is hindering our nation coming to its kingdom destiny.
4: Tehát meg fogjuk tanulni, hogyan kell megtörnünk minden olyan átkot, ami a nemzetenket meg akarja akadályozni abban, hogy a királyságon belüli elhívását betöltse.
3: Some nations they can't get anywhere until these spiritual curses are legally broken.
4: Mert néhány nemzet vagy néhány ember azért nem tud sehova jutni szellemileg, mert addig nem jut sehova szellemileg, amíg meg nem törnek azok az átkok rajta.
3: Every curse is broken and taken away.
4: És a Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus keresztjében minden átok elvétetett rólunk.
3: If you come to the cross, it's impossible to remain cursed.
4: Akkor lehetetlen, hogy átkozottak maradjatok.
3: So whatever background you have, as a nation or as an individual, the cross deals with it all.
4: Tehát bármilyen háttérből jöttél, nemzetként vagy emberként, egyénként, a kereszt elbánt minden ilyen átokkal.
3: The negative side.
4: De ez csak a negatív oldala a történetnek.
3: But it is necessary to deal with it.
4: De szükséges foglalkozni ezzel is.
3: Because God's heart is to pour out blessing on generation after generation.
4: Mert Isten szívében az van, hogy egyik nemzedékre a másik után árasztja ki az áldásait.
3: And what you find, and we're going to see this in greater detail in these next few days.
4: Az elkövetkező néhány napban részleteiben meg fogjátok látni azt.
3: What you find is it takes men a long time to begin to know God in any kind of proper intimate way.
4: Hogy nagyon sokáig tart addig az, hogy egy ember elkezdje igazán rendesen, bensőségesen megismerni az Urat.
3: Abraham 75 years to come into an intimate relationship.
4: Abrahamnak 75 évig tartott, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljön Istennel.
3: It took him another 25 years to come to faith for what God planned to do through his life.
4: További 25 évbe telt, mire hitre jutott abban, amit Isten az ő életén keresztül tervezett cselekedni.
3: And so he was 100 years old before God could begin to properly use him.
4: Tehát 100 éves volt, mielőtt Isten rendesen elkezdte őt használni.
3: And if you go through scripture, you'll find again and again, like it takes, Joshua is 80 before he gets into God's purpose for his life.
4: 80 éves volt, mielőtt bekerült volna Istennek az életére vonatkozó céljába.
3: He lives for another 30 years and doesn't complete the purpose because he dies too soon.
4: Józsué további 30 évig él, és a célját nem tudja teljesen megvalósítani, mert idő előtt meghal.
3: And the Bible is full of such examples.
4: Biblia tele van ilyen példákkal.
3: And so is the history of the church.
4: És az egyház történet is.
3: It's very rare. It's, I would say, it seems to be impossible for God to complete his purpose in one generation.
4: Hogy Istennek lehetetlen egyetlen nemzedékben a céljait megvalósítani.
3: There have been some wonderful, powerful moves of God, but they died out before they came to completion.
4: Istennek voltak csodálatos erőteljes mozdulásai, de elhaltak, mielőtt igazán kivirágozhattak volna.
3: And the root problem was that there was never a proper, or very rarely, was there a proper, successful generational transmission.
4: És ennek az alapvető oka az volt, hogy szinte soha nem volt megfelelő generációs átadása az áldásnak egyik nemzedékről a másikra.
3: Now, I got converted relatively late in life.
4: Én az életemnek viszonylag késői szakaszában tértem meg.
3: I was about 30 years of age.
4: Körülbelül 30 éves voltam akkor.
3: And I wasted all the other years on rebellion and adopting an atheistic attitude because I didn't want to be bothered with this God of my parents.
4: És így éveim más 30 évét az életemnek lázadó ateistaként töltöttem, mert nem akartam a szüleim istenét.
3: I've been in ministry approximately 45 years.
4: Körülbelül 45 éve állok most a szolgálatban.
3: I think I'm just beginning to become useful to God.
4: Azt gondolom, hogy most kezdek hasznos lenni Istennek.
3: And I'm thinking, here I am, 76 years of age. How long can I live? Because I've got so much now, I feel needs to be, I can see and needs to be done.
4: 76 éves vagyok, és meddig élhetek még, hiszen úgy érzem, hogy annyi mindent látok már, hogy nagyon sok tennivalóm lenne.
3: But the good thing is this.
4: De a jó dolog a következő.
3: What it took me 45 years to learn, I can teach to someone else in 3 to 5 years.
4: Amit én 45 év alatt tanultam meg, azt megtaníthatom valaki másnak 3-4 év alatt.
3: So in the spirit, generations are not necessarily 40 years.
4: Egy nemzedék nem szükségszerűen 40 évből áll.
3: I mean, the great move of God that we were connected with began in India about 27, 28 years ago.
4: Az Istennek az a nagy mozdulás, amivel kapcsolatban voltunk Indiában, körülbelül 27-28 évvel ezelőtt kezdődött.
3: Asante and Duncan were part of that move.
4: Tehát aki
3: itt vezetést vélet,
4: része volt ennek a mozdulásnak. És én vagyok az ő szellemi atya, és büszke vagyok erre.
3: De Indiában most grandchildren of this couple.
4: Már vannak ennek a házaspárnak ők unokái, vagy szép unokái.
3: Because generational transmission can take place in a few years.
4: Mert a szellemi átadás az pár év alatt megtörténhet.
3: So if we learn the principles,
4: tehát ha megtanuljuk az alapelveket,
3: and even more important if we practice them,
4: és még fontosabb, hogyha gyakoroljuk az alapelveket,
3: then God can greatly accelerate the power with which the kingdom is going to come to our nation.
4: Akkor Isten nagyon megsokszorozhatja azt az erőt, amivel az ő királysága behatol a nemzetünkbe.
3: If each time we have to start from the beginning, we never complete the task before it's time to go to be with the Lord.
4: Az előről kezdjük a feladatot, soha nem tudjuk befejezni, mielőtt eljön az ideje annak, hogy az Úrhoz menjünk.
3: There's been a great failure of spiritual parenthood.
4: És az a szellemi szülőségnek nagy kudarca volt mindeddig.
3: And of generational transmission.
4: És a nemzedéki átadás nem sikerült valahogy.
3: And it's right, it's very much on the heart of God at this moment.
4: És jelenleg Istennek nagyon a szívén van ez a dolog.
3: And I to me, my passion is for that generation that's in the 20s and 30s.
4: Az én szívemben az a nemzedék van, amelyik most a 20-as, 30-as éveit éli.
3: If I can get into you all that I've learned,
4: hogyha mindent el tudok hozzátok jutatni, amit megtanultam,
3: and if I can help you avoiding making all the mistakes that I've made,
4: hogyha segíteni tudok nektek abban, hogy elkerüljétek mindazokat a hibákat, amiket én elkövettem,
3: say 25 or 30, you can begin where I'm finishing.
4: Akkor mondjuk 25-30 évesen onnan folytathatjátok, ahol én befejezem.
3: Now think what that's going to mean in terms of advancing the kingdom.
4: El tudjátok képzelni, mit jelent ez a királyság előmozdításának a tekintetében?
3: And God is speaking this very clearly, very loudly.
4: És Isten nagyon világosan és hangosan mondja ezt nekünk.
3: Because there is much to accomplish in the next few decades if God even waits that long.
4: néhány évtizedben rengeteg dolgunk lesz, hogyha Isten egyáltalán vár ennyit.
3: It is not a time to have Christianity as your favorite or hobby. It must be your all-consuming passion.
4: Amikor a kereszténység a kedvenc hobbink lehet, hanem a mindent bennünk megemésztő szenvedélyünké kell váljon.
3: The kingdom's got to completely take hold of you.
4: Hogy Isten királysága maradéktalanul megragadjon titeket.
3: Your zeal for his house has to consume you.
4: Meg kell, hogy emészen titeket az Isten háza iránt való szenvedély.
3: And if we can transmit that and quickly spread from generation to generation.
4: És hogyha ezt gyorsan át tudjuk adni egyik nemzedékről a másikra.
3: Then something new and phenomenal is breaking forth on our
4: nation. Akkor valami új és nagyon jelentős dolog tud kitörni, áttörni a nemzeteinkben.
3: The second thing I'll mention is the quality of that relationship.
4: A második dolog, amit említek, az ennek a kapcsolatnak a minősége.
3: The whole subject of fatherhood, which is going to be one of our major themes.
4: Az atyaság egész témája, ami a fő témáink egyike itt.
3: And the ability to generationally transmit from one generation to the next.
4: És az a képesség, hogy az egyik nemzedék átadhassa az áldás a következőnek.
3: These things depend upon the quality of the life of intimacy which we have with God.
4: Ezek a dolgok attól függnek, hogy milyen minőségű, bensőséges kapcsolatunk van az Úrral.
3: And we're going to learn some principles about this.
4: És erről meg fogunk tanulni néhány alapelvet.
3: Because that's the most important thing.
4: Mert ez a legfontosabb téma.
3: It's not so much to learn good methodology.
4: Nem annyira az, hogy jó módszertant megtanuljunk.
3: But to see how Jesus so clearly taught his disciples.
4: Hanem lássuk azt, amit Jézus olyan világosan tanított a tanítványainak.
3: The whole thing holds together and succeeds depending on how well we know God and how well we can hear him.
4: Hogy minden siker és az, hogy mennyire jönnek össze a dolgok, attól függ, hogy mennyire jól ismerjük Istent és mennyire függünk tőle,
3: We want to help you, every one of you, to develop such intimacy with God.
4: És szeretnénk segíteni mindegyiknek abban, hogy ilyen bensőséges kapcsolatot alakítsatok ki Istennel.
3: That here on earth,
4: hogy itt a Földön,
3: you literally know him the same way that Jesus knew him.
4: Ti szó szerint úgy megismeritek az Atyát, ahogy Jézus ismerte.
3: Your relationship with the Father should exactly copy his.
4: Az Atyával való kapcsolatotok pontosan olyannak kell lenni, mint Jézusé volt.
3: And then the life of that Father can flow through you to the blessing of everything around you.
4: És akkor ennek az Atyának az élete átáradhat rajtatok és megáltat mindent körülöttetek.
3: And while we talk and rightly talk about the Father,
4: és miközben mi nagyon helyes módon az Atyáról beszélünk, Isten szellem,
3: and his fatherliness doesn't have a gender.
4: És az atyasága nem nemhez kötött.
3: It flows equally to men and to women.
4: Ugyanúgy árad nők és férfiak felé.
3: And properly comprehended,
4: és hogyha megfelelő módon fogjuk fel,
3: it flows equally through men or women.
4: Akkor egyformán árad keresztül nőkön és férfiakon.
3: When God's fatherhood flows through a woman,
4: amikor Isten atyassága egy asszonyon árad keresztül,
3: we tend to call it motherhood.
4: Akkor ezt hajlamosak vagyunk anyaságnak nevezni.
3: And while that term is used in the Bible,
4: és ezt a kifejezést használja a Biblia is.
3: I'm not sure it's the best way to describe this.
4: De nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb kifejezés erre.
3: In exactly the same way, we talk about God having sons.
4: Beszélünk arról, hogy Istennek vannak fiai.
3: And that we are called and invited to have the same sonship relationship with God that Jesus enjoyed.
4: És hogy Isten minket ugyanarra a fiúsági kapcsolatra hív önmagával, amit Jézus élvezett vele.
3: Now the term son sounds masculine, it is masculine.
4: Hogy fiú, az nagyon hibben hangzik.
3: In the Greek language, it doesn't have that masculine connotation.
4: Görögül, semmilyen hímnemű vonzata nincs ennek a szónak.
3: And in the spirit, there is no gender at all implied.
4: Egyáltalán nincs szó nemekről ebben a kifejezésben.
3: So I want you to comprehend this is equally to men and to women.
4: Hogy ez egyformán vonatkozik nőkre és férfiakra.
3: In the terms of the way we relate to the Father,
4: az, ahogyan mi viszonyulunk az Atyához,
3: and in terms of the way the spirit and power of fatherhood flows through us to the next generation.
4: A szelleme és ereje átárad rajtunk a következő nemzedékre.
3: And while there's a powerful corporate purpose,
4: no, ha van ebben egy erőteljes testületi cél,
3: it'll only be accomplished when this works individually for each and every one of us.
4: Csak akkor fog megvalósulni, hogyha minden egyes személyben ez egyénileg működik és megvalósul.
3: And at the moment, God is looking for those individuals that can be the channels that he needs at this time.
4: Jelenleg Isten azokat az egyéneket keresi, akik a megfelelő csatornái lehetnek ebben az időben.
3: And we, to one in one sense God makes the choice.
4: Egy bizonyos értelemben Isten választja ki ezeket az embereket.
3: But in another sense we make the choice.
4: De egy másik szempontból mi választunk.
3: The first time the Gospel of John brings up the issue of fatherhood.
4: Az első hely, ahol János evangéliuma említi az atyaság kérdését.
3: Is in John chapter 4.
4: Ez a János 4-ben van.
3: When a Canaanite woman is desperately a disorganized emotional mess.
4: Egy kánaánita hölgy egy teljesen szétesett érzelmi roncs.
3: She's had 5 husbands.
4: 5 férje volt.
3: She's living now with a 5th man.
4: Most egy ötödik férfivel él együtt.
3: She's not even pretending that they're married because her reputation in the town could not be lower.
4: Házasok lennének, hiszen a városban az ő híre már nem lehetne rosszabb, mint amilyen jelenleg.
3: She's not really immoral, she's just desperate to find the right kind of love.
4: Nem kifejezetten erkölcsön ez a nő, egyszerűen kétségbe esetten próbálja megtalálni a megfelelő szeretetet.
3: Wrong place.
4: És nem a megfelelő helyen keresi azt.
3: Because God's created each one of us to have a God-sized hole in our heart for love.
4: Mert Isten mindegyiket úgy teremtett, hogy van bennünk egy Isten formájú űr, ami a szeretetet keresi.
3: That God-sized hole in our heart cannot be filled by any human being.
4: És semmilyen emberi lény nem töltheti be ezt az Isten formájú űrt.
3: It's got to be filled by God.
4: Isten kell, hogy ezt betöltse.
3: And once that yawning cavity is filled with God, then we can start to make proper relationships with other people.
4: És miután ezt az ásító űrt betölti az Istennel való kapcsolat, utána már más emberekkel is megfelelő kapcsolatban lehetünk.
3: So she tried and tried to satisfy her heart with a man, and of course no man could give her what only God could give her.
4: Megelőgíteni a szívét ezekkel a férfiakkal, de nem volt olyan férfi, aki megadhatta volna neki azt, ami megelégítette volna.
3: And it's to this woman that Jesus speaks.
4: És Jézus ennek az asszonynak beszél.
3: And he tells her two things.
4: És két dolgot mond neki.
3: That the Father is seeking those who will worship
4: az,
3: him in spirit and in truth.
4: Olyanokat keres, akik igazságban és szellemben imádják őt.
3: Now he's talking to a woman, not to a man.
4: És itt ezt egy nőnek mondja, nem egy férfinak.
3: So this woman, he's saying, look, woman, you need to have a manifestation of God's fatherhood.
4: Annak a nőnek, hogy nézd, asszony, Isten atyaságának a megnyilvánulását kell átélned.
3: And it's something which is spirit.
4: És egy szellemi dolog.
3: It's not simply soul, it's certainly not physical.
4: Nem is fizikai dolog.
3: While it touches your emotions,
4: no, ha megérinti az érzelmeidet,
3: the source is not in your emotions.
4: Nem az érzelmeidben van ennek a forrása.
3: The source is much deeper. It's right down
4: sokkal
3: in your spirit.
4: Sokkal mélyebben, lent a szellemedben.
3: And when you connect with God powerfully, the Father in that way.
4: Erőteljesen összekapcsolódsz az Atyával ilyen módon.
3: Then you're going to be totally satisfied.
4: Akkor teljesen elégedett leszel.
3: You're going to be able to worship him in spirit and in truth.
4: Képes leszel őt szellemben és igazságban imádni.
3: And as a result of that relationship,
4: és ennek a kapcsolatnak az eredményeként,
3: rivers of life can now flow out of you.
4: Az élet folyamai áradhatnak belőled.
3: Now the first person he spoke to was a woman.
4: Az első ember, akinek ezt elmondta, egy asszony volt.
3: And a desperately needy woman.
4: Egy kétségbe esetlen szükségben lévő nő.
3: The last person he spoke to before he ascended to his father was Mary, who was also, her background was prostitution.
4: Akinek ugyanezt elmondta, mielőtt fölment az atyához a mennybe, az szintén egy asszony volt, aki kétségbe esett életből jött ki, mert a prostituált
3: volt. She found her perfect love spiritually in the Lord Jesus.
4: És szellemi értelemben a tökéletes szeretetet az Úr Jézusban találta meg ez az asszony.
3: And after his resurrection,
4: és Jézus feltámadása után,
3: she's the first person to really meet him and see him.
4: Ez a Mária az első ember, aki igazán találkozik az Úrral és látja őt.
3: He reveals himself to her.
4: És kijelenti önmagát
3: just
4: ennek
3: says,
4: a nőnek.
3: Mary.
4: Csak azt mondta, Mária.
3: And she falls at his feet and clutches at his feet.
4: És Mária Jézus lábaihoz esett és átölelte a lábait.
3: Says, stop clinging to me now.
4: Azt mondta, most engedj el, ne kapaszkodj belém.
3: I have to ascend.
4: Fel kell mennem.
3: But I tell you where I'm going.
4: De megmondom neked, miért megyek el.
3: God,
4: elmegyek az én Istenemhez,
3: and to your God.
4: És a te Istenedhez.
3: I'm going to my father,
4: elmegyek az én atyámhoz,
3: and to your father.
4: És a te atyádhoz.
3: Now can you see the passion of God's heart for this?
4: Látjátok, hogy Isten szívének a szenvedélye mennyire benne van ebben.
3: Now I could go on with this.
4: Folytathatnám ezt.
3: You'll find in that, I just want to give you a quick background to a number of things.
4: Gyorsan egy hátteret akarok nektek festeni számos dologhoz.
3: I'd like you to turn with me to first 2 Timothy, sorry.
4: A második Timóteusi levélhez lapozzatok velem.
3: I'm just flapping my wings in the spirit, okay?
4: Most akkor meglebegtettem a szellemi szárnyaimat egy kicsit.
3: 2 Timothy.
4: 2 Timóteus.
3: Chapter 1.
4: Első rész.
3: And here's Paul writing to young Timothy.
4: Pál a fiatal Timóteusnak ír.
3: Now you'll notice in verse 5 of chapter 1 of 2 Timothy.
4: A 2 Timóteus 1:5-ben észreveszitek.
3: See spirit, Timothy's spiritual heritage.
4: Látjátok a Timóteus szellemi örökségét.
3: I call you to remembrance the genuine faith that is in you.
4: Eszembe jut van a benned lévő képmutatás nélkül való hit, való hit.
3: Figyeljétek meg, amely lakozott
4: először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
3: Now see his genuine spiritual heritage.
4: Itt látjátok Timóteus valódi szellemi örökségét.
3: A godly grandmother.
4: Istenfélő nagyanya.
3: A godly mother.
4: Istenfélő anya.
3: And now it's in him.
4: És most ott van Timóteusban mindegy.
3: Where's the men?
4: Az én kérdésem az, hogy hol vannak a férfiak?
3: Where are the men?
4: Hol
3: There's
4: vannak
3: no
4: a férfiak?
3: Mentioned, is
4: it? Itt nincs szó férfiakról.
3: There's no grandfather.
4: Nincsen nagyapja.
3: There's no father.
4: Nincs apja.
3: So his heritage has been through godly women.
4: Tehát Istenfélő nőkön keresztül jött Timóteus öröksége.
3: He's a typical young man that's never experienced the love and reality of a father relationship.
4: Tipikus olyan fiatal ember ez a Timóteus, aki soha nem tapasztalta meg az igazi atyai kapcsolatot.
3: The Western civilization is filled with such a condition. Amen?
4: A nyugati civilizáció tele van ezzel az állapottal.
3: And it causes certain lacks and leaves certain scars.
4: És ez bizonyos sebeket hagy az embereken.
3: I could spend just a day or at least a day on this alone.
4: Egy napot tölthetnék csak azzal, hogy felsorolom ezeket.
3: I just want to touch on it and make you think.
4: És majd érintem ezeket, hogy elgondolkodjatok.
3: See, that's where the fear comes from.
4: Honnan jön a félelem?
3: He had no father to endorse him and say, I believe in you, Timothy, you're going to be a great man when you grow up.
4: Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy téged az apád nem bátorított, de hiszem, hogy a felnőtt, akkor
3: he
4: nagyszerű férfi
3: leszel.
4: Nem tudta, milyen egy atyai támogatás.
3: He lacked security.
4: Nem volt biztonsági érzete.
3: All kinds of things which only the flow of the father can give.
4: Mindenféle dolog történt vele, amit csak apjától kaphatott volna meg, és nem kapta meg.
3: And I want to say this, whoever listens to this tape, to the multitude of women who are bringing up children without a father.
4: És szeretném elmondani ezt, hogy nagyon sok olyan asszony van, nagyon tömegesen, akik apa nélkül nevelik fel,
3: father, and they can only meet him in spirit.
4: És meg kell tanulni, hogy hogyan adjatok apasságot a gyerekeiteknek, és a szellemet
3: tehetitek ezt meg. Egy
4: atyai szellem általánul tud egy asszonyon is, hogyha tudja ez az asszony,
3: sure
4: hogy egy gyereket működtetni, és azt gondolom, hogy Eileen részletesebben fog tanítani erről, de kell, hogy megértsük ezt.
3: See, it isn't a different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of
4: fatherhood.
3: It's one spirit.
4: Ugyanaz a szellem.
3: It can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
4: Az atyaság teljesége átáradhat mind a két nemű emberen.
3: Now it may be more natural for a man, but it's possible
4: talán
3: for either of us to do this.
4: Természetesebb módon, de mind a két nem.
3: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also through the woman.
4: Olyan férfi a közelben, aki keresztül átáradhatna az anyaság a gyerekhez, nagyon fontos, hogy legyen egy asszony, aki keresztül az átállat, hogy ez a rizsbe legyen töltve. Csak apjától kaphatott volna meg, és nem kapta meg.
3: And I want to say this, whoever listens to this tape, to the multitude of women who are bringing up children without a father.
4: És szeretném elmondani ezt, hogy nagyon sok olyan asszony van, nagyon tömegesen,
3: you've
4: akik apa nélkül nevelik fel,
3: father,
4: aki...
3: És
4: meg kell tanulni, hogy hogyan adjatok apasságot a gyerekeiteknek, és a szellemet
3: tehetiteket
4: meg. Egy atyai szellem átállat, hogy egy asszonyon is, hogyha tudja ez az asszony,
3: sure
4: hogy egy gyereket működtetni, és azt gondolom, hogy Eileen részletesebben fog tanítani erről, de kell, hogy megértsük ezt.
3: See, it isn't a different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of
4: fatherhood.
3: It's one spirit.
4: Ugyanaz a szellem.
3: But it can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
4: Az atyaság teljesége átáradhat mind a két nemű emberen.
3: Now it may be more natural for a man, but it's possible
4: talán
3: for either of us to do this.
4: természetesen módon, de mind a két nem képes erre.
3: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also through the woman.
4: És hogyha nincsen olyan férfi a közelben, aki keresztül átáradhatna az anyaság a gyerekhez, nagyon fontos, hogy legyen egy asszony, aki keresztül az átállat, hogy az

0: different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of fatherhood. It's one spirit.
1: But
0: he can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
1: Az atyaság teljessége átáradhat mind a két nemű emberen.
0: Now it may be more natural for a man, but it's possible
1: talán
0: for either of us to do this.
1: Természetesebb módon, de mind a két nem and képes erre.
0: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also
1: és
0: through the woman.
1: És hogyha nincsen olyan férfi a közelben, aki keresztül átáradhatna az atyaság a gyerekhez,
0: and she can do a lot
1: fontos,
0: to meet
1: that
0: gap.
1: Asszony, aki keresztül az átállod, hogy ez a rizsbe legyen töltve.
0: And the most important thing for her children
1: és ez egy nagyon fontos dolog az egy gyerekei számára,
0: with the father at the earliest possible age.
1: Hogy a lehető legkorábbi életkorban már a gyerekek kapcsolódjanak
0: so
1: az apjukhoz.
0: Father can now, the spirit of God, the father can now flow into these children with all the power that God has.
1: És akkor az Atya Isten szelleme már ezekben a gyerekekben nagyon pici korukban beleáradhat teljes erejével.
0: Now come on in 2 Timothy.
1: Akkor a 2. Timóteusban tovább haladva, 8. vers.
0: Well, let's go back to verse 7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Now notice that fear is defined here as a spirit.
1: Figyeljétek meg, hogy itt a félelmet egy szellemnek nevezi.
0: It's not simply an emotion, it's a spirit.
1: Nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy szellem.
0: And we're told secondly that it does not come from God.
1: És aztán azt is olvasjuk, hogy ez nem Istentől jön.
0: It's not God never ever ministers fear.
1: Isten soha nem szolgál félelemmel.
0: But it's one of the chief weapons of the devil.
1: Hanem ez az ördög egyik fő fegyvere.
0: So a spirit of fear always has a demonic source.
1: A félelem szellemének mindig démoni forrása van.
0: And if we find ourselves controlled by fear, then we are controlled by the spirit that's
1: ministering,
0: forcing that upon us.
1: Akkor az biztos, hogy egy adott szellem az, amelyik ezt ránk kényszeríti ezt az érzést.
0: And the Bible has a perfect answer to this.
1: A Bibliában tökéletes válasz van erre.
0: Which comes out in 1 John, particularly chapter 4.
1: Ami különösen az 1 János 4-ben található meg.
0: Verse 16 onwards.
1: A 16. verstől.
0: God's antidote to fear is to reveal the Father love of God. Hallelujah.
1: Isten ellenszer a félelemre az, hogy az Atya Isten szeretetét kimutatja.
0: Perfect love, the love of the Father casts out all fear.
1: A tökéletes szeretet, az Atya szeretete kiűz minden félelmet.
0: Now that's a to cast out is a term used for demons.
1: Az, hogy kiűz, azt a szó démonokra szoktuk használni.
0: So the fullness of God's Father love flooding you, it will cast out all fear.
1: Tehát, hogyha Isten atyai szeretete teljesen maradéktalanul beléd áll,
0: so
1: akkor ez kiűz minden félelmet.
0: You're no longer fearful of stepping into the destiny that God has for your life.
1: Nem fogsz többé félni belépni abba az elhívásba, amit Isten az életed számára eltervezett.
0: And without that remedy of the Father love of God, you will never fulfill the destiny and the purpose for which you were created.
1: És hogyha Isten atyai szeretete nem gyógyít meg téged, akkor soha nem fogod betölteni azt az elhívást, amit Isten eltervezett neked.
0: And this isn't just a man's problem, this is as much a woman's problem.
1: És ez nem csak férfiak problémája, hanem nőké is.
0: If we can comprehend how this powerful Father love of God comes into our spirit, our personality, and it can cast out fear, so it can no longer have any control over us.
1: És a személyiségünkbe, és hogyan űzi ki a félelem szellemét, úgyhogy az ne uralkodhasson többé rajtunk.
0: Now notice the order in which these things are said.
1: Figyeljétek meg, milyen sorrendben mondja ezeket a dolgokat a 7. versben.
0: You read it just now. Let's just read it again.
1: Újra.
0: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
1: Istennek hatalma szerint.
0: And we're going to see how these things are intimately connected.
1: Látni fogjuk, hogyan kapcsolódnak össze szervesen ezek a dolgok.
0: Because when God's fatherhood fills our life, one of the things it does is it makes us powerful.
1: Mert amikor Isten atyasága betölti az életünket, akkor az egyik eredménye ennek az, hogy erősek leszünk.
0: The Father's Spirit filling us.
1: Az Atya szelleme betölt minket.
0: And satisfying us with His love.
1: És kielégít minket az ő szeretetével.
0: And bringing us into the depth of that relationship.
1: És bevisz minket ennek a kapcsolatnak a mélységében.
0: As a result of that,
1: Ennek eredményeképpen

0: The power of that fatherhood can now flow through us to do signs and wonders and miracles to the glory of Jesus
1: Christ. Most már az eredhet rajtunk, és Jézus nevében jelek és csodák történhetnek.
0: And we'll see from scripture, these two things are intimately connected.
1: Látni fogunk olyan igéket, amikből meglátjuk, hogy bensőséges kapcsolatban vannak
0: Jesus himself said,
1: maga Jézus mondta,
0: the works that I do,
1: azok a cselekedetek, amiket én teszek,
0: they are a result of the relationship which I have with my Father.
1: Ezek az atyámmal való kapcsolatomnak az eredményei.
0: He is the one that does the works. I just simply give him my humanity to use.
1: Én csak átadom neki az emberi lényemet, hogy használja.
0: If you get into the right relationship with the Father,
1: hogyha megfelelő kapcsolatba jutok az Atyával,
0: then as a result of that relationship,
1: akkor ennek a kapcsolatnak az eredménye,
0: you will do the works that I'm doing,
1: hogy azokat a dolgokat fogjátok cselekedni, amiket
0: én. You'll do even greater works than these because I'm going to the Father.
1: És még nagyobbakat ezeknél, mert én az Atyához megyek.
0: Now can you see how the miraculous and fatherhood are absolutely connected in Scripture?
1: Látjátok, hogy az igében az atyaság és a csodatevés milyen szervesen összekapcsolódik?
0: Without the relationship you will not be able to, you'll never see the works.
1: Ilyen kapcsolat nélkül soha nem fogjátok a cselekedeteket látni.
0: But with the relationship properly experienced,
1: ott megfelelő módon átélitek,
0: and if we live in the same obedience as the Lord Jesus,
1: és hogyha ugyanolyan engedelmesen éltek, mint az Úr Jézusért,
0: which is another condition so clearly said in Scripture,
1: ami egy másik olyan feltétel, amit az ige nagyon világosan kifejez,
0: then there's going to be a powerful flow of works, signs and wonders and miracles.
1: Akkor a cselekedetek, a jelek és a csodák erőteljesen fognak áradni rajtatok keresztül.
0: Come on in 2 Timothy.
1: De folytassuk a 2 Timóteus.
0: Come to verse 9.
1: 9. vers.
0: God has saved us and called us with a holy calling.
1: Isten megtartott minket és hívott szent hívással.
0: Not according to our works.
1: Nem a mi cselekedeteink szerint.
0: But according to his own purpose.
1: Hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint.
0: So every one of you in this meeting.
1: Tehát mindegyiktek, aki itt ül ezen az összejövetelen.
0: And everyone that you lead in the churches that you represent.
1: És mindenki, akit vezettek azokban a gyülekezetekben, amelyeket képviseltek.
0: What we're being told here is.
1: Itt azt olvassuk,
0: that we've been created by God,
1: hogy Isten megteremtett minket,
0: and we are individually called by God to fulfill a particular purpose.
1: És egyénileg elhívott minket Isten egy bizonyos cél megvalósítására.
0: You're not just another human being, you're someone uniquely created by God.
1: Ti nem csak egy plusz ember vagytok, hanem egy egyedi emberi lény, akit Isten egyedülálló módon teremtett meg.
0: It's so personal.
1: Ez annyira személyes ez a dolog.
0: Psalm 139 tells us this.
1: Hogy a 139. Zsoltár azt mondja,
0: God personally put you together in your mother's womb.
1: Rakott minket össze az anyánk méhében.
0: Isn't that fantastic?
1: Nem fantasztikus?
0: And you're an absolute unique creation.
1: Teljesen egyedülálló teremtmények vagytok. Now,
0: it doesn't matter whether your mother or your father wanted you. God, the creator, had this plan to design you just the way he wanted you to be.
1: Isten a teremtő tervezett meg titeket olyanná, amilyenek pont vagytok.
0: And having created you,
1: és miután megteremtett titeket,
0: he put into this unique creation which you are,
1: ebbe az egyedi teremtménybe, aki ti vagytok, elhelyezett,
0: he put into you everything necessary to fulfill your God-given purpose.
1: Mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az Istentől kapott célotokat megvalósítsátok.
0: You are absolutely complete in him. Amen?
1: Ő benne teljesen épek, készek vagytok, teljesek vagytok. Nézzük a következő állítást, a 9.
0: I'm going to read the last part of the verse again.
1: Ennek a versnek
0: but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus. Given to us in Christ Jesus.
1: So
0: it's all fulfilled in Christ Jesus. And this was given to us in Christ Jesus before time began.
1: És az idő kezdete előtt adatott mindez neki
0: Jézusban.
1: Nem fantasztikus?
0: So before God began time.
1: Tehát mielőtt Isten elkezdte az időt.
0: And he began time before he began creation.
1: És a teremtés előtt kezdte el az időt.
0: Now that's how far back, if I can use that term, in eternity. That's how far back his plans for you and for your life were designed by God. Isn't that fantastic?
1: Ezt a kifejezést. Ilyen régen tervezte el Isten már az életekre vonatkozó célt és elhívást.
0: There's a plan for your life. There's a purpose for you.
1: Van egy terv az életedre vonatkozólag, van egy célod.
0: Which God planned in Christ Jesus before time began.
1: Krisztus Jézusban már az idő kezdete előtt eltervezett.
0: Now in the case of Timothy,
1: Timóteus esetében,
0: that purpose is being frustrated.
1: Ez a cél már majdnem meghiúsul.
0: Because of a failure of revelation of the fatherhood of God.
1: Mert Isten atyaságáról Timóteus nem kapott kijelentést.
0: And so Paul has become his spiritual father.
1: Tehát Pál lett az ő szellemi atya.
0: And he's pouring into Timothy that fatherhood of God which he lacked through a natural father.
1: Beleönti Istennek az atyaságát, ami hiányzott az életéből a természetes atyán keresztül.
0: Now whatever background you come from, whatever mess your family history is,
1: akármi az zűrös a családi háttered és történeted,
0: it can be totally recovered in Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban minden teljesen helyrejöhet.
0: Totally recovered in Christ Jesus.
1: Teljesen helyreállhat.
0: And he can fill you with all the fullness of fatherhood. And as a result of that revelation filling your humanity, and because you're now enveloped and caught up in the amazing love that God has for you, now he can take you in Christ Jesus and fulfill the purpose which he had planned even before time began.
1: Fantastic.
0: So individually you're very important. And some of you sitting here, God's going to give you the opportunity. To everybody sitting here. God's going to give you this opportunity. You can come to the fullness of God's purpose in your life. And it's not only for you.
1: És ez nem csak nektek jó.
0: But you can begin a generational house of blessing.
1: Hanem beindíthattok egy több nemzedékre kiható áldás házát.
0: See, you mustn't even think about yourself and how's God going to fulfill my destiny.
1: Nem is szabad csak magatokra gondoltok, hogy a ti célotok meg fog valósulni.
0: You must begin to think at the very beginning, how is this going to be passed on to the next generation?
1: Rögtön a kezdetben arra gondolni, hogy hogyan tudjátok ezt átadni a következő nemzedéknek.
0: Whether it's natural or whether it's spiritual, it really doesn't make any difference.
1: Okay. Természetes, akár szellemi,
0: even if it's a natural descendant that you have upon your heart.
1: Egy ilyen fizikai, testszerinti utódod.
0: True generational transmission can only take place in the spirit.
1: De valódi szellemi átadás, csak szellemben valódi nemzedéki átadás, csak szellemben
0: lehetséges. Now it's wonderful when a natural son also becomes a spiritual son.
1: Valakinek a fizikai fia, szellemi fia is lesz.
0: But it's not enough for them just to be natural, they have to be spiritual.
1: De nem elég, hogy fizikailag fia valakinek, szellemileg is kell.
0: And if they don't become spiritual,
1: és ha nem válik szellemi fiává,
0: then God may have to find another channel for the spiritual blessing to flow.
1: Hogy Istennek egy másik csatornát kell keresnie arra, hogy az ő szellemi áldását átárassza.
0: So as natural mothers and fathers,
1: tehát szellemi vagy fizikai szülőként,
0: your first passion and prayer should be that your natural children should be your spiritual descendants also.
1: A szívetek kell lennie, hogy a fizikai gyerekeitek szellemileg is utódaitok legyenek.
0: And if you are the spiritual descendant of a godly heritage,
1: és hogyha te egy Isten szerinti örökséget kaptál magad,
0: if you have a mother and a father who know and love the Lord, and they've passed on to you the riches of their own relationship. Now grab hold of that privilege with both hands. With all your spirit, seek after the heritage that God wants to flow into you and then through you out to the next generation. Because there are many tragic examples in Scripture where the natural sons failed to be the spiritual sons. Because of the reaction of the next generation, God had to go through another channel to continue the blessing.
1: És így az utód nemzedék hozzáállása miatt Istennek egy másik csatornát kellett találnia az áldása tovább árasztására.
0: And we will see that sometimes it was the failure of the father.
1: hogy néha ez az apa kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of the son.
1: Néha a fiú kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of a non-sympathetic partner, a mother.
1: Néha egy nem együttműködő partnernek, anyának a hibája volt.
0: Sometimes the mother had the passion, but the father didn't have the passion.
1: Néha az anya szívében volt a szenvedély, de az apáiban nem.
0: There's all kinds of reasons which the Bible warns us of and says, now be careful, you don't end up in the same situation.
1: És a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, nehogy ugyanilyen helyzetben lyukadjunk ki.
0: Now I'd like to turn to Ephesians chapter 3.
1: Szeretnék az Efézus 3-hoz lapozni.
0: This is just the beginning of my introduction.
1: Ez a bevezetés kezdete most jelenleg.
0: Ephesians chapter 3.
1: Efézus 3.
0: This great chapter.
1: Ez egy nagyszerű fejezet.
0: And I want you just to notice some things in the earlier verses.
1: Szeretném, hogyha a kezdeti versekben valamire rájönnétek.
0: Paul is talking about this great grace that's been lavished upon his life.
1: Pál arról nagy kegyelemről beszél, ami az életére áradt.
0: He speaks of it in verse 2.
1: A második versben
0: this
1: ezt mondja.
0: Great, amazing, powerful divine ability that God's given to me.
1: Hogy hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, hatalmas képességet, amelyet nekem adott, ami érdekesekben. A harmadik versben van, az első használnak.
0: That by revelation I might know the mystery.
1: Hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot.
0: And we in other places Jesus said it was hidden from the prophets and others, but now it's being revealed to you.
1: Hogy ez a titok elrejtett a profétáktól, de nektek ki lett jelentve.
0: And the great quality of father son transmission is the ability to transmit not information but revelation.
1: És az atyafiú közötti szellemi öröklésnek átadásnak az egyik hatalmas előnye az, hogy kijelentés is átlehet, ami nem csak információt,
0: azon
1: majd később belőle beszélünk. Tehát most megismertetett vélem a titok.
0: The things that God showed to this generation, which have never been possible to know before.
1: Amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett,
0: in former generations, there have been great men and women of God in the nations that you represent.
1: Korábbi nemzetékekben is voltak Istennek nagyszerű férfiai és asszonyai azokban a nemzetekben, amelyeket
0: képviseltek. They saw many wonderful things.
1: És ők is láttak sok csodálatos dolgot.
0: But there were many things that were not revealed to them because it was not yet the time.
1: De sok dolog nem jelentetett ki nekik, mert még nem volt itt az ideje.
0: There was nothing wrong with them, it just wasn't the right time.
1: Semmi baj nem volt velük, csak még nem volt itt az ideje.
0: Because God reveals things at the appropriate time for the necessary action to be taken.
1: Mert Isten a megfelelő időkben jelentíti a dolgokat, azért ugye megfelelő lépéseket meg lehessen tenni.
0: I tell you one thing that you need to be learning about without going spooky.
1: Mondom nektek, hogy valamiről tanulnotok kell, anélkül, hogy
0: there's a whole new way that God's gonna as it were, thin away the veil between heaven and earth.
1: Isten egy különleges új módon el fogja a menny és a föld közötti leplet távolítani.
0: We're going to have to learn to live in the heavenly realm and the spirit realm like no other generation has ever done before.
1: Úgy élni a szellemi mennyei világban és dimenzióban, ahogy előttünk egy nemzedéken
0: sem. As a result, there's going to be a partnership between men on earth and the angelic hosts as we work together to bring the kingdom in with all its glory.
1: És az angyalok serege együtt fog működni abban, hogy Isten királyságát megvalósítsák a földön.
0: We can't do it without those angelic hosts.
1: Az angyalok seregek nélkül nem tudjuk megtenni.
0: And they can't do it without us.
1: Ők meg nem tudják nélkülünk megtenni.
0: And we've got to learn in a new way the partnership that God is just beginning
1: módon,
0: to reveal.
1: Meg kell tanulnunk ezt az együttműködést velük, ahogy Isten kijelenti ezt nekünk.
0: Now that's just an illustration.
1: Ez csak egy illusztráció.
0: And it's not the subject of this conference.
1: És nem ennek a konferenciának a témája.
0: But I think we will need a conference on this subject in the near future.
1: De azt gondolom, hogy a közeljövőben kell konferenciát tartanunk erről is.
0: Because it's becoming such an important part
1: of
0: our spiritual ability is to know how to move with the angels, which are now being assigned to do mighty things on the earth.
1: Tudnunk kell, hogyan működjünk együtt az angyali seregekkel, akik azt a megbízatást kapták, hogy a földön hatalmas dolgokat cselekedjenek.
0: The revelation which God gave to Paul was the revelation of how the Jews and Gentiles become one new glorious nation in Christ.
1: Isten adott Pálnak, az volt, hogy hogyan válik Krisztusban a pogányság és a zsidóság egyetlen csodálatos családdá.
0: Now notice quickly what this outpour grace would accomplish.
1: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
0: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
1: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
0: Verse 7, it produced the effective working of his power.
1: Az ő erőnek hatékony működését eredményezte.
0: This makes you powerful.
1: Tehát erőteljesé tesz ez minket.
0: Verse 8. By this grace, Paul was able to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles and able to make them see.
1: És Krisztus végére mehetetlen gazdagságát hirdetett a pogányoknak, és látóvá tehette őket ezzel kapcsolatban.
0: Now the vast majority, particularly of the younger generation in Europe, have no idea even what the gospel really is.
1: Európában élőknek, különösen az ifjabb nemzedéknek a túlnyomó többsége egyáltalán nem sejti, miről szól az evangélium.
0: They have no understanding or comprehension of this glorious kingdom that so fills our hearts.
1: Nem értik fogalmuk sincsről a dicsőséges királyságról, ami szívünket betölti.
0: And when you try to talk to them, you're like talking from another planet, talking another language.
1: És beszélni velük, akkor olyan, mint egy másik bolygóról jöttél volna, és egy ismeretlen nyelven beszélnél hozzá.
0: This was the situation with the Apostle Paul.
1: Pál apostol is ugyanezt élte át.
0: And he came from a most sort of closed background.
1: Ő egy nagyon zárt háttérből jött, mert hogy Pál.
0: He was a Pharisee of the Pharisees.
1: Farizeus volt a farizeusok között.
0: He was trained and educated under Gamaliel.
1: Gamaliel lábáján tanult.
0: He was the ultimate pucker Jewish aristocrat.
1: Ő volt a zsidó arisztokráciának a csúcsa.
0: He never touched sin or the world or all those funny, strange people that did dirty things out there.
1: Soha nem érintette meg a világot, vagy a bűnt és azokat az piszkos embereket, akik kint a világban mindenféle bűnös dolgokat.
0: Now the best way I can illustrate this is this.
1: A legjobban úgy tudnám ezt illusztrálni.
0: I don't know your culture, but you'll have to try and relate to this English culture.
1: Nem tudom, hogy a ti
0: kultúrátok
1: milyen, de próbáljátok
0: megérteni
1: az én angol kultúrámat ebben.
0: I don't know your culture.
1: Nem ismerem a kultúrátokat.
0: But try and come with me into what I know about my own culture.
1: De próbáljátok követni abba, amit elmondok arról, ami az én kultúrámban működik, Angliában.
0: In England, if you are related to the royal family,
1: ha valaki kapcsolatban van a királyi családdal,
0: you walk in a different atmosphere.
1: Akkor egy más légkörbe sétál bele.
0: You go to special schools.
1: Különleges iskolákba kell járni.
0: And you're educated in a special way.
1: És különleges módon képzik az ember.
0: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
1: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
0: And often it's you go from a military background.
1: És hogyha ugyanígy van ez, hogy valaki katonai háttérből
0: jön. So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
1: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
0: And you're trained in very particular British manners.
1: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
0: How to drink tea properly.
1: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
0: And you learn all these mannerisms of the aristocrats.
1: Az arisztokraták viselkedés módjait megtanulja ott az ember.
0: And they all know each other.
1: Ott mindenki ismeri egymást.
0: And it's like an exclusive club.
1: Ez olyan, mint hogyha egy ilyen kizárólagos csoport lenne.
0: We don't talk to those ordinary people out there.
1: Ahogy nem beszélnek azokkal a közönséges emberekkel.
0: That was basically the equivalent of the education of the Apostle Paul.
1: A Pál apostol körülbelül ilyen körülmények között tanult.
0: Now, just imagine one of these British aristocrats getting converted.
1: Hogy mondjuk az egyik brit arisztokrata megtér.
0: His name is Lord Ponsonby.
1: Mondjuk Ponsonbynek hívják, Lord
0: Ponsonby is converted.
1: Tehát ez a Lord megtér.
0: He gets on a plane.
1: Fölül a repülőre.
0: Flies to New York.
1: New Yorkba repül.
0: Goes to the Bronx.
1: És elmegy Bronxba.
0: And sees all these strange young people with purple, green hair, all kinds of weird clothes, playing guitars and doing all their strange stuff. It's a totally different world. But imagine him being given grace to go into the gangland with the mafia and all the drugs and all the strangeness of that culture. And communicate to them the unsearchable riches of Christ. In the language that is relevant to them.
1: Amit megértenek ezek az emberek.
0: And they get powerfully converted.
1: Ezek az emberek erőteljesen megtérnek.
0: And an army of warriors for Jesus are produced out of that.
1: És ennek eredményeként Jézus katonáinak egy egész hadserege jön létre.
0: Now that was the cultural gap that God gave grace to the Apostle Paul.
1: Na ez volt az a kulturális szakadék, aminek átutalására Isten kegyelmet adott
0: Pálnak. Now all this flows out of the subject that we're looking for. That we're looking at in these days.
1: Abnak a témának a folyamánya, amit tárgyalni fogunk ezekben a napokban.
0: But I want you to notice what happens when you get into this relationship.
1: Mi történik, amikor bekerültök ebbe a kapcsolatba?
0: Verse 7, you become powerful.
1: 7. versben elkezdenek erősek lenni.
0: verse 8, you are equipped to preach the gospel in such a way you can reap a fantastic harvest. And you can make them see the glorious riches which are so real to you.
1: And then you'll find in verse 10,
0: by that same grace, that you're given power
1: and authority
0: and strategy
1: to
0: deal with the demonic principalities which rule this present darkness. And you're able to cast them out and cast them down. And so suddenly the very environment of our cities changes. It's not a pall of darkness that hangs over our cities. But it's the light of the glory of the kingdom. And suddenly people are being activated and eagerly seeking the king of that kingdom.
1: Az emberek beindulnak arra, hogy aktívan keressék ennek a királyságnak a királyát.
0: Now all these steps are listed in quickly, I've said verse 7 through 10.
1: A hetedikről a tizedik versben mindenek a lépések fel vannak sorolva.
0: And we're told in verse 11, it's according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus.
1: Hogy ez pedig a örök elvégzés szerint van, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban Isten.
0: Now this is his eternal purpose.
1: Ez az ő örökké való célja.
0: And he wants to work his eternal purpose through you.
1: És a te érdekedben akarja működtetni az ő örökké való célját.
0: Now it's in that context that he bows the knee.
1: Ő ebben az összefüggésben hajtja meg a térdét már, hogy
0: pár. See, he knows that if they can get the revelation of the Father,
1: tudja, hogyha ezek az emberek kijelentést kaptak az atyára,
0: then they're going to become all these things which he's become.
1: Akkor mindazzá válhatnak, amivé ő vált.
0: Powerful.
1: Erőteljesség.
0: Signs and wonders and miracles.
1: Gyerek is csodák eredhettek rajtuk keresztül.
0: Equipped to preach the gospel to anybody and reach a reap a mighty harvest.
1: Készek lesznek bárkinek hirdetni az evangéliumot, és hatalmas aratást láthatnak ebből.
0: And to fulfill the eternal purpose of God, which was the kingdom should come to every nation.
1: És betölthetik Isten örökkévaló célját, ami az, hogy minden nemzethez eljusson a királyság.
0: Now we're working together with God to make this actually happen.
1: Együtt működünk Istennel abban, hogy ezt tudom konkrétan
0: megtörténjen. Now the transformation in Paul began when he got the revelation of the Father.
1: A Pálban az átalakulás akkor kezdődött, amikor kijelentést kapott az atyára.
0: He feared God as a Jew for decades.
1: Évtizedekig félte Isten, mint zsidó.
0: He knew the God of Mount Sinai, but he did not know the God and Father of our Lord Jesus Christ.
1: Hallelujah.
0: When that revelation came, it utterly transformed him to become this mighty weapon in the hands of God. And that's the reason.
1: That
0: verse 14.
1: For this reason,
0: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak adja
0: előtt. I want to literally translate verse 15 correctly.
1: Szeretném most helyesen fordítani nektek a 15.
0: I don't know how it reads in the German Bible.
1: Nem tudom, hogy német Bibliában hogy van.
0: But it reads incorrectly in the English Bible.
1: De az angol Biblia nem jó.
0: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Tehát meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak adja előtt.
0: From whom?
1: Akitől,
0: this is what it literally says. From whom all fatherhood in heaven and earth has derived its name.
1: Minden atyaság származhatja a nevét menjen és
0: the Greek words are passa patria.
1: Passa patria, ez a görög szó.
0: And passa means the whole completeness, the fullness to the lengths and depths of everything. Fatherhood. When Jesus rose from the dead, appeared to his disciples, and sent them out to preach the gospel. In Matthew 28, verse 18,
1: he
0: uses this phrase.
1: Ez a kifejezés
0: says,
1: használja.
0: Azt mondja,
1: minden hatalom nekem adatott.
0: Now, the Greek word's exactly the same.
1: Itt az a görög szó, azok a görög szavak
0: ugyanezek. In Matthew he's talking about all authority.
1: Mátéban minden hatalomról van szó.
0: And here he's talking about all fatherhood.
1: Itt pedig minden atyaságról.
0: But it's the same total comprehensive inconclusiveness.
1: De az, ez ugyanaz a minden magába foglaló teljesség és átfogó
0: all
1: jelleg.
0: All the fullness of fatherhood.
1: Az atyaság egész teljessége.
0: Is in him. And I bow my knee to that Father. Because I want the grace that's transformed me to transform you. I want the I want the grace that's now flowing through me
1: azt
0: to transform the cities and the nations that you represent. And the ability to be that the ability to be a person capable of transformation.
1: És ahhoz, hogy valaki egy átalakulást előidéző ember lehessen,
0: corporately be able to change our cities,
1: és együtt képesek legyünk a városainkat megváltoztatni,
0: it hinges on a proper revelation of the Father.
1: Ez egész azon múlik, hogy megfelelő kijelentést kaptunk-e az Atyáról.
0: If we can see him the way Paul can now see him,
1: hogy látjuk-e őt úgy, ahogy most
0: and
1: már Pál látja.
0: Power flows as a result of that revelation,
1: ennek a kijelentésnek az eredményeként ugyanaz a kijelentés, vagy erő árad belénk,
0: then Paul knows nothing's going to stop this power flowing all over Europe.
1: Mondja, hogy semmi nem akadályozhatja meg, hogy ez az erő egész Európát elárasztja.
0: And it's the same word today, my beloved one.
1: És ez ugyanez az ige ma is.
0: The Father,
1: hogy meghajtom a térdemet,
0: from whom
1: az
0: all fatherhood in heaven and earth derives its
1: name.
0: I want him to grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man.
1: Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősítjétek az ő szelleme által a belső emberben.
0: That Christ may dwell in your hearts through faith.
1: Hogy lakozik Krisztus a hit által a ti szívetekben.
0: And that you, being rooted and grounded in love,
1: a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén,
0: may be able to comprehend,
1: megérthessétek minden szentekkel egyben,
0: with all the saints, what is the width,
1: hogy mi a szélessége és hosszúsága,
0: and the height,
1: és mélysége és magassága,
0: and to know the love of Christ which
1: passes knowledge, az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét,
0: that you may be filled up with all the fullness of God,
1: hogy eképpen beteljesedjétek az Istennek egész teljességét.
0: Now he's writing to the Ephesian church.
1: Itt Pál az efézusi gyülekezetnek ír.
0: The great goddess Diana has the great temple of Diana in that city.
1: A nagy istenőnek Diana-nak a temploma ebben a városban volt.
0: That demonic principality ruled over the whole of the Roman Empire.
1: Ez a démoni fejedelmiség uralkodott az egész római birodalomban.
0: Every politician,
1: minden politikus,
0: every businessman,
1: minden üzletember,
0: every military leader,
1: minden katonai vezető,
0: they bowed their knees to that great principality in order to be empowered to have authority in the Roman Empire.
1: A nagy fejedelmiség előtt azért, hogy ereje és hatalma legyen a római birodalomban.
0: It was the ruling spirit over the whole Roman Empire.
1: Ez volt az egész római birodalmat uraló szellem.
0: And its center was in the middle of the town of Ephesus.
1: És a központja Efézus közepén volt.
0: The great temple built to Diana.
1: A Diana-nak épített hatalmas templom.
0: One of the seven wonders of the world at the time.
1: Az akkori világ hét csodájának egyike.
0: And God was preparing the church to take that citadel and to throw that principality down.
1: És Isten arra készíti fel az egyházat, hogy ledöntse ezt a fejedelemséget a trónjáról, és elfoglalja a várost. És ahhoz, hogy ez a képesség meglegyen,
0: was a revelation of the Father.
1: Kijelentést kellett kapniuk az Atyáról.
0: It had transformed Paul.
1: Ez átalakította Pált.
0: Turned him into a mighty apostle.
1: Hatalmas apostollá tette.
0: He said, now I'm bowing my knees to the Father.
1: Azt mondja, hogy én most meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: What's happened to me, I want it to happen to you.
1: Mert akarom, hogy ami velem megtörtént, veletek is megtörténjen.
0: And if you get this revelation,
1: és hogyha megkapjátok ezt a kijelentést,
0: and if you get filled up with all the love which flows out of his Father's heart,
1: hogyha betöltekeztek mindazzal a szeretettel, ami az ő Atyai szívéből árad,
0: if you are engulfed by that love,
1: ha elárasztiteket ez a szeretet,
0: you know the length and the depth and the height of it.
1: És megismeritek ennek a hosszúságát, mélységét és magasságát.
0: If you come into confident intimacy with the Father,
1: és magabiztos, bensőséges kapcsolatba kerültök az Atyával,
0: you're not afraid of him.
1: You're not afraid of him. Tőle.
0: You come right into intimacy.
1: Hanem beléptek a bensőséges kapcsolatba.
0: You joyfully live the life of obedience, which qualifies you for that intimacy.
1: És örömmel éltek engedelmességben iránta, ami alkalmasá tesz titeket erre a bensőséges kapcsolatra.
0: Otherwise you live just like Jesus.
1: Akkor úgy éltek majd, mint Jézus. És az Atya életének az ereje megteszi nektek azt, amit megtett nekem Pál apostolnak.
0: Now that's the key.
1: És ez a kulcs.
0: And I'm bowing my knee.
1: És meghajtom a térdemet.
0: And what's happened to me will happen to you.
1: És ami megtörtént velem, veletek is meg fog történni.
0: And if you receive it,
1: ha elfogadjátok,
0: and if you come to know it,
1: és hogyha megismeritek,
0: you're going to be filled up with all the fullness of God.
1: Akkor betöltekeztek Isten egész teljességével.
0: Now read on to verse 20.
1: Olvassuk a 20. verset. Annak pedig,
0: who is powerfully capable,
1: aki erőteljesen képes,
0: abundantly above all that we ask or think,
1: Véghetetlen bőséggel mindent megcselekedni, feljebb, hogy nem, mint kérjük, hogy elgondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint. És a dynamai és a dynamis szó szerepel ebben a versben. Isten abszolút erejéről van itt szó.
0: And the absolute capability of God.
1: És Isten abszolút képességéről.
0: We poured into your life.
1: Az beáradjon az életetekbe.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként.
0: You'll be just as powerful as Paul.
1: Ugyanolyan erősek legyetek, mint Pál.
0: Just as powerful as Jesus.
1: Olyan erősek, mint Jézus.
0: And in the power, that individual power.
1: És ebben az egyéni erőben.
0: When it's put together.
1: Amikor az egyének ereje összeadódik,
0: corporate power of the kingdom,
1: hogy a királyság testületi ereje legyen belőle,
0: nothing can stand in your way.
1: Akkor semmi nem állhat az utatokban.
0: As a result,
1: és ennek eredményeként,
0: there will be glory in the church,
1: dicsőség lesz az egyházban,
0: by Christ Jesus,
1: amit Krisztus Jézus ad,
0: to all generations,
1: minden nemzedéknek.
0: If we connect the power through the Father,
1: ha az Atyán keresztül összekapcsolódunk az erővel.
0: Not only will the power of the Father flow through us.
1: Nem csak, hogy az Atya ereje átárad rajtunk.
0: But the passion of the Father will be in us to
1: make sons and daughters. Hanem az Atya szenvedélye bennünk lesz arra, hogy szellemi gyermekeket hozzunk létre.
0: Just like the Apostle Paul.
1: Ahogy Pál apostol is tette.
0: He's not content just to be a mighty ministry for God.
1: Azzal,
0: he wants to impart what he has to this generation
1: legyen.
0: Of sons and daughters that they may live and move in the same power.
1: Amiért van, azt át akarta adni szellemi leányoknak és fiaknak, hogy a további nemzedékekre ezt tovább adódhasson, és ők ugyanúgy élhessenek.
0: So the power has to come through the Father.
1: Tehát az Atyán keresztül kell jönni az erőnek.
0: It has to be generationally transmitted by the Father.
1: Az Atya kell, hogy egyik nemzedékről a másikra átadja ezt.
0: So that from generation to generation.
1: Vagy nemzedékről nemzedékre.
0: Jesus Christ.
1: Jézus
0: might
1: Krisztus.
0: Be glorious in his church.
1: Dicsőséges lehessen az ő egyházában.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's what he's calling us to.
1: Erre hív ő minket.
0: And that's what these days are going to be all about.
1: És erről szólnak majd ezek a napok.
0: We're going to set out some principles of how this is going to work.
1: Felállít néhány alapelvet, hogy hogyan működik ez.
0: And we pray that God will produce in these nations that represent
1: here. Isten az itt képviselt nemzedekben hozza létre.
0: There'll be a generation.
1: Olyan nemzedéket.
0: That comes into the fullness of all these things.
1: Amely bejut mindezeknek a dolgoknak a teljességébe.
0: It happened in Ephesus.
1: Ephesusban megtörtént.
0: It was a couple of decades later.
1: Néhány évtizeddel később.
0: A generation rose up.
1: Felkelt egy nemzedék.
0: And the spirit of Diana was cast down.
1: És Diana szelleme levettetett.
0: The temple fell into ruins.
1: A templom romba dőlt.
0: And in a short period of 50 years.
1: És rövid 50 év alatt.
0: Over the whole of Europe.
1: Egész Európában,
0: at least that part which was the Roman
1: vagy legalábbis Európának a római birodalomhoz tartozó részében,
0: only Jesus was glorified and
1: csak Jézust tisztelték és dicsőítették.
0: And we're moving into these days,
1: ezek a napok közelednek,
0: and we need the same revelation,
1: és ugyanerre a kijelentésre van szükségünk,
0: for the same reason.
1: Ugyanilyen okból.
0: And I feel like the Apostle Paul.
1: És én úgy érzem magam, mint Pál apostol.
0: I'm praying for everyone's face that I'm looking at right now.
1: Mindenkiért imádkozom, akinek látom most az arcát.
0: And I'm praying for anyone that you have authority and
1: és
0: leadership.
1: És imádkozom mindenkiért, aki fölött vezetői tekintélyetek van.
0: I bow my knees to the Father.
1: Meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akiről minden atyaság a nevét származtatja mennyen és
0: földön.
1: Hogy megkapjátok ezt a kijelentést.
0: That you might come to know the Father,
1: hogy megismerjétek az Atyát.
0: Like Jesus did,
1: ahogy Jézus megismerte.
0: Like Paul did,
1: ahogy Pál megismerte.
0: Like I've come to do,
1: ahogy én is megismertem.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként.
0: You might be filled up with all the fullness of God,
1: beteljesedjetek Isten egész teljességével.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként
0: the power of that relationship might flow out,
1: ennek a kapcsolatnak az ereje kiárasztassa rajtatok,
0: to change the cities,
1: hogy megváltoztassa a városokat,
0: and change the nations that
1: és a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
0: It's not just for you or me,
1: ez nem csak neked és nekem van,
0: but it's for all that generation that we represent,
1: hanem az egész nemzedékünknek.
0: Now let's just stand and let's pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Just pray with me.
1: Imádkozzatok velem.
0: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
1: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
0: That what he's experienced,
1: hogy amit ő átélt,
0: that I might experience.
1: Azt én is átéljem.
0: And I'm not seeking this simply for myself personally.
1: És ezt nem egyszerűen csak önmagam számára keresem.
0: Although it will be a wonderful personal blessing.
1: Noha csodálatos személyes áldás lesz belőle.
0: I'm praying it not just for me.
1: Nem csak önmagamért imádkozom ezt.
0: But for all those that I lead and have responsibility for.
1: Hanem mindazokért, akiért felelősek vagyok, akiket vezetek.
0: I pray for each one of them.
1: Imádkozom mindegyikért.
0: That we might have a revelation of the Father.
1: Hogy kijelentést kaphassunk a Atyáról.
0: That will transform us.
1: Ami átalakít minket.
0: And fill us up with all the fullness of God.
1: És betölt minket Isten teljességével.
0: With all the power of God.
1: Isten egész erejével.
0: Can flow through us like a life-giving river.
1: Ami átáradhat rajtunk, mint életet adó folyó.
0: It'll flood into the unconverted a secular world.
1: Ami beleáradhat a még meg nem tért világba.
0: And cause them to see.
1: És elérheti, hogy ők lássanak.
0: So we reap a great harvest.
1: Hogy nagy aratást takaríthassunk be.
0: Great power will be released.
1: És nagy erő szabaduljon fel.
0: Demonic principalities can be cast down because of the authority which we now have.
1: Vethessünk le a hatalmunk miatt.
0: When all these things are working together,
1: amikor mindezek a dolgok együtt megvalósulnak,
0: we're going to see ourselves transformed,
1: látni fogjuk, hogy mi megváltozunk,
0: our churches transformed,
1: a gyülekezeteink megváltoznak,
0: our cities transformed,
1: a városaink megváltoznak,
0: and our nations transformed,
1: és a nemzeteink megváltoznak.
0: Oh God,
1: ó Uram,
0: we bow the knee,
1: meghajtjuk a térdünket.
0: Give us that revelation of the Father.
1: Add meg nekünk ezt a kijelentést az Atyáról.
0: Show us the fullness of Him.
1: Mutasd meg az ő teljességét nekünk.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives.
1: Akitől minden atyasság származtatja a nevét menjen és földön.
0: May that be released amongst us.
1: Szabaduljon ez fel közöttünk.
0: With mighty power.
1: Hatalmas erővel.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A jegyzetet valószínűleg a 11. oldalnál kell kinyitnotok.
3: And we will go through to something like page 20.
2: És körülbelül a 20. oldalig fogunk eljutni.
3: But just to add to the confusion, we will not be doing them in the same order.
2: De csak azért, hogy még zűrösebb legyen, nem az oldalak sorrendjében fogunk haladni.
3: As I said several times already,
2: it would have been
3: great to go systematically through these notes.
2: Nagyszerű lenne rendszerezetten végigmenni az egész jegyzeten.
3: But to do that thoroughly would have taken probably 2 months.
2: De valószínűleg 2 hónapig tartana az, hogy ezt meg tudjuk tenni.
3: So we've given you all the notes so you can study it afterwards.
2: Tehát azért adtuk oda az összes jegyzetet, hogy utólag tudjátok tanulmányozni.
3: And all that I can do is to pinpoint certain of the important principles which we need to comprehend.
2: Most csak néhány alapelvet tudok megmutatni nektek ebben, amit valóban fel kell fognunk.
3: I want you to turn with me first of all just to Matthew.
2: Mindenek előtt
3: chapter 1.
2: A Máté 1-hez lapozzatok vele.
3: And in those first few verses,
2: és az első néhány versben itt,
3: verses 1 through 17,
2: az elsőtől a 17-ig,
3: Matthew introduces his gospel with this statement.
2: Máté az evangéliumát ezzel a kijelentéssel nyitja.
3: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2: Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
3: And then over the next sort of 15 verses,
2: és az ezt követő 15 versben,
3: we have the genealogy of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus családfáját olvashatjuk el.
3: And it summarizes this in verse 17.
2: És a dolog a 17. versben foglalódik
3: says,
2: össze.
3: All the generations from Abraham to David are 14 generations.
2: Azt mondja, az összes nemzetség, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség.
3: From David until the captivity in Babylon are 14 generations.
2: És Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség.
3: And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations.
2: És a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség.
3: Now, if you take the trouble, as I have, to go through all those generations, you find that mathematically it doesn't add up.
2: Hogyha rászánjátok a fáradtságot, hogy visszanézitek ezeket a neveket, akkor matematikailag rájöttek, hogy nem stimmel ez a 14.
3: Because certain generations are ignored because they are not relevant to the purpose, which is the coming of the kingdom of God.
2: Ugyanis Isten királyságának eljövetele szempontjából lényegtelen fokozatokat ezekben a nemzetekben kihagyott az író.
3: Abraham, David
2: tudjuk,
3: and Christ. They're the three
2: Abraham,
3: mountains
2: David,
3: that stand out in this whole matter of genealogy.
2: És Krisztus az a négy, az a három hegycsúcs, akik kiemelkednek ebből az egész névsorból, ami a nemzetékeket felsorolja.
3: Because in their fatherhood they were the great patriarchs.
2: Mert az ő atyaságuk szerint ők voltak a nagy pátriárkák.
3: And then they established principles which then were passed on from generation to generation.
2: És utána ők olyan alapelveket hoztak létre, amelyek tovább adottak a következő nemzedékeknek.
3: And so we need to pick on those mountains and learn what are these mountains particularly teaching us.
2: Tehát ezekre a hegyekre kell koncentrálnunk és azt megtanulni, hogy ők mit akarnak nekünk tanítani.
3: Now we briefly looked at Abraham.
2: Röviden már megvizsgáltuk Ábrahámot.
3: And we could have spent much more time on that.
2: És ezzel is sokkal több időt töltöttünk volna, mint amennyit lehetett.
3: But as I pointed out to you yesterday,
2: he was
3: the visionary who saw in the heavens God's great cosmic purpose.
2: A látással bíró ember, aki a szellemi világban, mennyei világban látta Istennek a kozmikus terveit.
3: He grasped it by faith.
2: Ő hitáltal megragadta ezeket.
3: In the spirit realm.
2: A szellemi világban.
3: Saw it with great clarity.
2: Nagyon világosan látta őket.
3: Was able to impart the vision to the next generation.
2: És képes volt a látást továbbadni a következő nemzedéknek.
3: But there was no practical manifestation of what he saw.
2: De amit látott, az gyakorlatilag nem nyilvánult meg.
3: But on the other hand,
2: de másrészt,
3: David was able to get hold of these principles.
2: David meg tudta ragadni ezeket az alapelveket.
3: and put together a leadership team,
2: és össze tudott állítani egy vezetői csapatot,
3: and put together an army,
2: egy hadsereget is,
3: which physically gained a great deal of ground,
2: amely fizikailag nagy területet hódított meg.
3: He actually established the kingdom on earth.
2: Tulajdonképpen ő hozta létre a királyságot a földön.
3: And he subdued all his enemies.
2: És meg minden ellenségét legyőzte.
3: And during his reign, there was peace and prosperity for God's people.
2: Békessége és bővölködése volt Isten népének.
3: And that's taken by scripture again and again.
2: És az ige újra és újra visszatér erre a témára.
3: And an allegory mondja, of the kingdom which Jesus would finally bring.
2: Hogy a Dávid királysága a Jézus által majd végül elhozott királyságnak
3: every
2: egy előképe és
3: mintája.
2: Dávid után minden királyt aszerint értékeltek, hogy mennyire csinálta az uralkodását hasonlóan Dávidhoz.
3: And when you begin to comprehend this, you begin to see the strategy of God in these days.
2: Felfogni, akkor meglátjuk, mi Isten stratégiája ezekben a napokban.
3: Because some of the apostolic fathers are primarily Abraham visionaries.
2: Mert néhány apostoli atya olyan, mint Ábrahám, azból a szempontból, hogy ők a látás emberei.
3: And some of them are David practicalists who actually form an army, lead the army, and
2: mások
3: actually make conquests.
2: Olyanok, mint Dávid, aki a gyakorlati ember, aki összehívja a hadsereget, vezeti a hadsereget, és konkrétan hódításokat foganatosít.
3: Both are valid.
2: Mind a kétféle szerep jogos és szükséges, és mind a kettő az Úr Jézus Krisztusban jutott tökéletességre.
3: One of the things that we need to discover is which of these two, particularly,
2: hogyha apostoli vezetők vagyunk, akkor mi melyik kategóriába esünk inkább, az ábrahámiba vagy a dávidiba?
3: Because the apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
2: Mert a látással bíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
3: Then you need the visionary apostle to show you what to do, where to go.
2: Gyakorlati apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
3: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
2: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
3: In the Old Testament, there are two, basically two kinds of prophets.
2: Alapvetően kétfajta proféta van.
3: And these are picked up in the New Testament.
2: Az Új Szövetség is beszél róluk.
3: And they are characterized by the person of Moses and by the person of Elijah.
2: És Mózes, illetve Illés személyhez kötődik ez a kétfajta profétaság.
3: And the prophets prophetically said that in the last days,
2: a proféták profétikusan elmondták, hogy az utolsó napokban,
3: when it comes to the restoration of all things,
2: amikor minden dolgok helyreállításának ideje eljön,
3: when the kingdom finally comes with power and authority on the face of the earth,
2: amikor végül erővel és hatalommal eljön a királyság a földre,
3: these two prophetic ministries will be the instrument to cause the restoration of all things.
2: Akkor ez a két profétai szolgálat fogja elérni mindenek helyreállítását. Ez fogja megvalósítani.
3: And we need to understand that these two prophetic ministries are different, and but they are necessarily complementary.
2: Két profétai szolgálat különbözik egymástól, de mind a kettőre szükség van, és kiegészítik egymást.
3: The Elijah-type prophet,
2: az Illés típusú proféta,
3: he lives in the spirit realm.
2: A szellemi világban él.
3: His feet hardly touch the earth.
2: De a lábával szilárdan a földön áll.
3: He's very familiar with the spirit realm.
2: Nagyon ismeri a szellemi világot, és alig ér a földhöz a lába.
3: And because of his understanding of the spirit realm,
2: és mivel érti a szellemi világot,
3: he understands the strategies of the devil, and if he's listened to, they could be neutralized before they do the damage which they were intended to do.
2: Is, és ha meghallgatják a mondandóját, akkor az ördög stratégiái semlegesíthetők, mielőtt még működésbe lépnének.
3: Now, wouldn't it be fantastic if we had an Elisha quality prophet who could tell us what Al-Qaeda were planning to do next?
2: Nem lenne óriási, ha lenne egy ilyen Illés és Elizeus típusú profétánk, aki meg tudná mondani, hogy mi az Al-Qaeda következő terve.
3: Could be neutralized before they do the damage they were intended to do.
2: Hogy ezt a tervet semlegesíteni lehetne, mielőtt egyáltalán beindulna?
3: The Elijah prophet
2: nem lenne károkozás.
3: Is perfected in the Elisha prophet.
2: Az Illés típusú proféta az Elizeus típusú profétában tökéletesedik, de ugyanaz a szellem működik
3: benne.
2: Majd ma délelőtt még töltök ezzel néhány percet.
3: Now these type of prophets,
2: ezek a fajta proféták,
3: they are loners, they don't seem to spend too much time with people
2: because
3: that blurs their spiritual clarity.
2: Általában úgy tűnik, hogy nem túl sok időt töltenek más emberekkel, mert ettől elhomályosulna a szellemi látásuk.
3: They're individuals, they're not very social because they live in that spirit realm.
2: Ők nem nagyon társasági lények, inkább a szellemi világban élnek, mint a Földön.
3: And the revelation that they receive,
2: és a kijelentés, amit kapnak,
3: is to be submitted to the generals of the Lord's army to give them strategy in the war.
2: Tehát ezt a kijelentést át kell, hogy adják az Úr hadseregének tábornokainak, hogy tudják azokat alkalmazni a stratégia kiformálásában.
3: They do not carry, as far as the church at large is concerned, they do not carry a governmental authority, and they should not be given governmental
2: status. Illés típusú proféta nem hordoz kormányzási tekintést, és nem is szabad neki kormányzási feladatot adni.
3: Because often what they see is absolutely of the Lord.
2: Amit lát az ilyen proféta, teljesen az Úrtól van.
3: But their conclusions of what to do practically are often faulty.
2: De gyakran hibás a következtetésük arról, hogy mit kell kezdeni ezzel a kijelentéssel.
3: And if they are allowed to governmentally lead the people, they will lead people in the wrong direction.
2: Hogy kormányzói módon vezessék az embereket, akkor rossz felé vezetik őket.
3: A great example of this would be Agabus in the New Testament.
2: Agabus lenne ennek a jó példája az Új
3: Szövetségben. Discern that imprisonment awaited the apostle Paul.
2: Helyesen ismerte fel, hogy börtön vár Pál apostolra.
3: Now Paul had learned to rule over the civil authorities so that they always did the will of Jesus and the kingdom was not hindered.
2: Megtanulta, hogy hogyan befolyásolja a világi hatóságokat arra, hogy Isten akarata szerint cselekedjenek és ne akadályozzák az evangélium munkáját.
3: He'd learned to exercise governmental authority over the political authorities of his day.
2: Gyakorolni a maga korában a politikai hatóságok fölött.
3: And when the plan was being forged to arrest him in Jerusalem, he willingly and joyfully went into that
2: Jeruzsálemben megszületett a terv az letartóztatására, akkor ő hajlandó módon és örömmel besétált ebbe a csapdába.
3: And he meekly submitted to being taken prisoner because God had shown him in his apostolic wisdom it was part of an amazing divine plan.
2: És szelíden megengedte, hogy börtönbe vessék őt, mert Isten megmutatta neki, mint apostoli kormányzói hatalomnak, hogy ez része annak, hogy Isten terve megvalósuljon.
3: Tehát
2: Agabus helyesen ismerte fel,
3: God's will, and therefore it must be prevented.
2: Hogy Pálra börtön vált, de azt helytelenül gondolta, hogy ez nincs benne Isten tervében, tehát el kell kerülni ezt a fogságba.
3: És Pál apostoli bölcsességének
2: felül kellett bírálnia azt a helytelen következtetést, amire Agabus jutott a helyes kijelentésből.
3: He was correcting what he saw.
2: Tehát Agabus jól látta, amit látott.
3: But he was wrong in the governmental decision that he wished to make. Hello.
2: De helytelen kormányzói döntést akart hozni ezzel kapcsolatban.
3: And if we allow Elijah, Elisha prophets to have governmental authority and to lead the people of God, they're going to lead them in all kinds of wrong directions.
2: Az Illés és Elizeus típusú profétáknak, hogy kormányzói tekintélyük legyen és vezessék Isten népét, akkor mindenféle rossz irányokba fogják őket vezetni.
3: Hello, can you hear me?
2: Halljátok, amit mondok?
3: Because these days are coming upon the churches in the Balkans. You better learn how to handle these prophetic
2: gifts. A Balkán országokra következnek azok a napok, amikor ez történik, és jobb, ha megtanuljátok, hogy hogyan kell a profétai szolgálatokat kezelni.
3: Let's take an example, the American CIA, their
2: például vegyük az amerikai CIA-t példaként.
3: Their job is to collect information concerning the strategies of the enemy.
2: Hogy információt gyűjtsenek az ellenség stratégiáiról.
3: But that's privately submitted to the generals of the army.
2: De ezt utána csak a hadsereg tábornokainak mondják el, amit megtudtak.
3: The CIA do not make the decisions
2: nem a CIA
3: of what to do and what not to do militarily.
2: Hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek katonai szempontból.
3: But their information is very vital to the generals to enable them to make the right military strategy.
2: Az információjuk létfontosságú a tábornokok számára, hogy el tudják dönteni, hogy milyen stratégiát kell létrehozni. Halljátok, amit
3: mondok? So we've got to be careful.
2: Tehát jobb, hogyha vigyázt.
3: Now, the Moses prophet,
2: a mózesi proféta,
3: he is a prophet who doesn't see so much in the realms of the spirit, the activities of the enemy and the counter activities of God. That's not
2: ő
3: his
2: nem,
3: primary
2: lát
3: domain.
2: Olyan sokat a szellemi világban, nem látja annyira az ellenség terveit, és nem látja annyira, hogy Isten mit tesz ezzel kapcsolatban. Tehát nem az elsődleges feladata az, hogy
3: what
2: a szellemi világ eseményeit lássa. Amit viszont lát, mint látást hordozó ember, az Isten terve.
3: It's like as if God laid out his plan for his whole cosmic purpose.
2: Mint hogyha Isten,
3: he can see the plan and exactly how it's all supposed to go together.
2: Ahogy lerajzolta az a kozmikus tervét az egész világra vonatkozólag, a történelemre vonatkozólag, mintha ő az egészet látná és tudná, mit kell ezzel tenni. És ez az ember nem magányos farkas, hanem csapatban dolgozik.
3: Illés,
2: Elizeus jellegű profétával szemben neki van kormányzói tekintélye.
3: He can detect leadership.
2: Ő fel tudja fedezni a vezetőket.
3: He can strategically place it.
2: És stratégiai módon el tudja helyezni a vezetőket.
3: He can put it to work.
2: És ő munkába tudja állítani őket.
3: He has organizational skills.
2: Szervezési képességei vannak.
3: He has administrative skills.
2: És ügyvezetői képességei.
3: I mean, Moses took a rabble of slaves and turned them into an efficient fighting force.
2: Egy tömeg rabszolgát és hatékony harcos haderővé tette őket.
3: To move the whole camp every few days of 2 million people was an administrative masterpiece.
2: Egy szervezési mestermű volt az, hogy néhány naponként egy 2 milliós tömeget el lehetett költöztetni, meg lehetett mozgatni.
3: He appointed all the captains of thousands and hundreds and fifty. He
2: jelölte ki ezeket az ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket, stb. Az összes vezetői stratégiát ő fogalmazta meg.
3: He was a great and powerful military leader.
2: És nagyszerű erőteljes katonai vezető is volt.
3: Now that Moses type of prophet,
2: ez a Mózes típusú proféta,
3: works very, very closely with the apostolic leader.
2: Nagyon szorosan együttműködik az apostoli vezetővel.
3: Often himself becomes an apostolic leader.
2: Gyakran ő maga is apostoli vezető lesz.
3: And this is the apostolic prophetic partnership, which is referred to again and again in the New Testament.
2: Apostoli és profétai együttműködés, amire az Új Szövetség többször utal.
3: So we've got to understand these things because we're about to go to war to fight the devil and take the Balkans for Jesus.
2: Mert el kell mennünk a háborúba, és az ellenséget meg kell támadnunk, és a Balkánt el kell foglalnunk Jézus számára.
3: And all these ministers have their part to play.
2: És mindegyik ilyen szolgálónak megvan a maga szerepe.
3: God is raising up these men.
2: És Isten támasztja ezeket az embereket.
3: And these women,
2: és nőket, férfiakat
3: and giving
2: és nőket,
3: them these particular roles.
2: És megadja őnekik ezeket a konkrét feladatokat.
3: And we've got to say, God, give us comprehension of these.
2: És azt kell mondanunk, hogy Uram, adj nekünk felfogást erről az egészről.
3: Now I want to move on from this because I just
2: innen
3: can only give you a taste
2: lépni
3: of these things which I'm seeing,
2: mert most csak
3: they're firing my spirit in a tremendous way.
2: Tudok nektek adni azokról a dolgokról, amelyeket látok és amelyek hatalmas módon égnek a szellememben.
3: Because there has to be a transition from the visionary plan
2: mert
3: to the practical working of the activity on earth to make it happen.
2: A látás szerinti tervből át kell menni a földön a gyakorlati tevékenységbe ahhoz, hogy a látás megvalósuljon.
3: What is necessary to first take the heavenly realm?
2: Először a mennyei helyeken kell elfoglalni a területet.
3: Then it's then necessary to
2: utána szükséges,
3: to go in and actually take possession of the
2: hogy a földi csapatok elinduljanak és konkrétan elfoglalják a földi területet.
3: Both are necessary.
2: Mind a kettőre szükség van.
3: But they must be done in the proper order.
2: De megfelelő rend szerint kell ezeknek cselekedni.
3: Some apostolic leaders,
2: néhány
3: szolgáló, to the heavenly plan, and some are given to the earthly.
2: Néhány apostoli vezetőnek a mennyei tervet adik meg, másoknak pedig az, hogy a földön hogyan kell ezt megvalósítani.
3: Does that make sense to you?
2: Érthető ez a számotokra?
3: So Moses was prophetic.
2: Tehát Mózes profétikus volt.
3: He actually initiated the plan by which the promised land actually began to be occupied.
2: Igazából ő indította be azt a tervet, amelynek megfelelően az ígéret földjét végül elfoglalták.
3: He actually brought the children of Israel out of slavery.
2: Konkrétan ő hozta ki, ő vezette ki Izrael gyermekeit a rabszolgaságból.
3: He led them through the wilderness for 40 years.
2: 40 évig ő vezette őket a pusztában.
3: If they had been ready for war,
2: hogyha ezek az emberek készen álltak volna a harcra,
3: Moses could have brought them directly into their inheritance.
2: Mózes közvetlenül bevezethette volna őket az örökségükbe.
3: It only took 11 days to get from Egypt to the promised land if they were prepared to go by way of the Philistines.
2: Az ígéret földjére csak 11 napig tartott volna eljutni, hogyha a zsidók hajlandók lettek volna a filiszteusok földjén átmenni.
3: In other words, if they had been ready for war,
2: és hogyha készek lettek volna a harcra,
3: that generation could have occupied the promised land.
2: Akkor az a nemzedék elfoglalhatta volna az ígéret földjét.
3: They would have been there in 11 days.
2: Mert 11 nap alatt ott lettek volna.
3: The only reason they died in the wilderness was because of their disobedience.
2: Az egyetlen oka annak, hogy meghaltak a pusztában, az ő engedetlenségük volt.
3: And the disobedience was motivated by a total unwillingness to become the warriors that God wanted them to be.
2: Az engedetlenséget egyedül az okozta, hogy nem voltak hajlandó azzal harcossá válni, amit Isten tenni akarta őket. Tehát Mózes, ő maga sem mehetett be az ígéret földjére, és nem tudta bevezetni a népet sem az ígéret földjére.
3: But he successfully passed the vision on to
2: the next generation. De sikeresen átadta a látást a következő nemzedéknek.
3: And I want to spend the first part of my talk this morning talking about the transfer from Moses to Joshua.
2: Mai tanításom első felét arról szeretnék beszélni, hogy Mózesről Józsuére hogyan szállt át a látás, meg a vezetés, mert Józsué
3: volt
2: a földfoglalók fajának az első példája, aki a harcos hódító.
3: And again, notice the partnership between Moses and Joshua.
2: Figyeljétek meg az együttműködés Mózes és Józsué között.
3: Moses was the intercessor who fought the battle in the heavenly.
2: Mózes az a közbenjáró, aki a levegőikben megvívta a csatát.
3: And Joshua was the warrior who fought the battle on the ground.
2: Volt az a harcos, aki a földön megvívta a harcot.
3: And the success of Joshua's ground campaign depended upon the power of the intercessors that gathered together with Moses.
2: És Józsué földi hadjáratának a sikere attól függött, hogy milyen erőteljesek voltak azok a közbenjárók, akik Mózessel összegyűltek.
3: Without Joshua would not have possessed anything.
2: Mózes Józsué nélkül semmit nem foglalt volna el.
3: And Joshua without Moses would not have had the power to press home the victory.
2: Nem lett volna erős ahhoz, hogy a győzelmet megvalósítsa.
3: Now can you see the partnership we need?
2: Látjátok, milyen együttműködésre van itt szükség? Mindannyiunknak megvan a magunk része.
3: And the Moses prophetic ministry has the ability to some degree to function in both regions.
2: És a mózesi profitai szolgálatnak bizonyos mértékben megvan a képessége arra, hogy mind a két szinten működjön.
3: So now I want to spend a few minutes
2: on page 15
3: of your notes.
2: A jegyzet 15. oldalán eltölteni.
3: I've got it near the bottom of the page.
2: A lap aljára menjünk, a lap aljához közel.
3: Lessons to be learned from Moses and Joshua and from the Elijah Elisha in their successful spiritual father-to-son relationship.
2: Mit tanulhatunk Mózestől és Józsuétól, vagy Illéstől és Elizeustól a sikeres szellemi apa-fiú kapcsolatról?
3: Now in both these cases there was a successful transmission from the spiritual father to the spiritual son.
2: A szellemi atya sikeresen átadta a dolgokat a szellemi fiának.
3: We will notice first of all that Moses had two natural sons.
2: Hogy Mózesnek volt két test szerinti fia.
3: Gershom and Eliezer.
2: Gershom és Eliezer.
3: And they never came to anything spiritually.
2: De ők szellemileg soha nem vitték semmire.
3: If you follow the descendants of these men,
2: hogyha megnézed ezeknek a fiúknak a családfáját, utódait, nemzedékekre,
3: előre, and Gershon,
2: megnézzük Gershomnak és Eliezernek az utódait,
3: they didn't backslide,
2: nem estek vissza,
3: they didn't do evil things,
2: nem tettek gonosz dolgokat,
3: they were just kind of passive and not, there was nothing violent in them.
2: Nincs bennük semmi erőszakos, egyszerűen passzívvá, tétlenné váltak.
3: They ended up, their descendants ended up being the financial administrators of David's kingdom. How interesting.
2: Milyen érdekes, hogy Dávid királyságának idejére az ő utódaik a pénzügyi igazgatásban vállaltak szerepet.
3: They did a valuable job.
2: Értékes feladatot végeztek.
3: In the background.
2: A háttérben.
3: Managing the finances.
2: A pénzt kezelték.
3: With a high degree of integrity.
2: Nagyon becsületesen.
3: But they never became the warriors that they could have been because
2: soha nem lett belőlük az a harcos, akik lehettek volna, Mert egyszerűen nem volt ez bennük, hogy azok legyenek.
3: To the negative influence of their mother,
2: és ez valószínűleg anyjuknak, Cipórának a negatív hatásának tudható be.
3: She didn't like Moses' God of blood and the violence of that God.
2: Cipórának nem tetszett Mózes véres istene és ennek az istennek az erőszakossága.
3: So instead of either of these two natural sons,
2: tehát
3: a man called Joshua became Moses' spiritual son.
2: Két fizikai fia szeri helyett Mózesnek a szellemi fia Józsué lett.
3: And he became the heir of Moses' spiritual treasure house.
2: És ő örökölte Mózesnek a szellemi kincses házát.
3: We're not told how he came into this relationship.
2: Azt nem tudjuk, hogy hogyan kerültek egymással ilyen kapcsolatban.
3: But we noticed several things about him.
2: De több dolgot észrevehetünk Józsuéről.
3: Which I began to list on page 16.
2: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
3: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
2: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
3: Now I don't know if you are aware of this.
2: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
3: But long before the tabernacle of Moses was built.
2: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, Mózesi szent sátor.
3: Moses had his own private prayer tent.
2: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
3: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
2: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az jelenséget.
3: Place of prayer.
2: De ez egy egyéni imahely volt, egy sátor.
3: With no nothing to make it attractive.
2: Nem volt túl vonzóra
3: megcsinálva.
2: Egy egyszerű sátor volt.
3: Moses would go into the tent.
2: Mózes bement a sátorba.
3: Shut the door.
2: Becsukta az ajtót maga
3: magának. Have his private time in God's presence.
2: És Isten jelenlétében eltöltötte maga magán idejét
3: Istennel. The others with the same hunger were permitted to come and join.
2: Voltak néhányan, akik ugyanígy éheztek Istenre, mint ő is, akik megengedte, hogy csatlakozzanak hozzá ebben a sátorban.
3: The only one who's named is Joshua.
2: És közülük az egyetlen, akinek a nevét olvashatjuk, az Józsué.
3: So the first thing that brought connection between Moses and Joshua was their common passion for the presence of God.
2: Az volt, hogy mind a ketten nagyon szerették Isten jelenlétét.
3: You read about this in Ezekiel 33. Exodus 33. I beg your pardon. Exodus 33.
2: A 2. Mózes 33-ban olvashatunk erről.
3: And there, God was having a problem.
2: És akkor
3: he loved to come in mighty manifest presence in order to
2: Istennek
3: meet with his friend
2: problémája.
3: Moses.
2: Ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózeshez, a barátjához.
3: While Moses' tent was in the middle of the camp of Israel,
2: de amíg Mózes sátra
3: came into the camp.
2: Izrael táborának a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
3: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
2: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
3: God doesn't have to do anything.
2: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
3: In order for sin to be destroyed.
2: Ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
3: God and sin are totally incompatible.
2: Az Isten és a bűn Isten jelenlétében elköltötte maga magán idejét
3: Istennel.
2: Voltak néhányan, akik ugyanígy éheztek Istenre, mint ő is, akik megengedte, hogy csatlakozzanak hozzá ebben a sátorban.
3: The only one who's named is Joshua.
2: És közülük az egyetlen, akinek a nevét olvashatjuk, az Józsué.
3: So the first thing that brought connection between Moses and Joshua was their common passion for the presence of God.
2: Az volt, hogy mind a ketten nagyon szerették Isten jelenlétét.
3: You read about this in Ezekiel 33. Exodus 33. I beg your pardon. Exodus 33.
2: A 2. Mózes 33-ban olvashatunk erről.
3: And there, God was having a problem.
2: És akkor
3: he loved to come in mighty manifest presence in order to
2: Istennek
3: meet with his friend
2: problémája.
3: Moses.
2: Ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózeshez, a barátjához.
3: While Moses' tent was in the middle of the camp of Israel,
2: de amíg Mózes sátra
3: came into the camp.
2: Izrael táborának a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
3: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
2: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
3: God doesn't have to do anything.
2: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
3: In order for sin to be destroyed.
2: Egyszerűen ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
3: God and sin are totally incompatible.

0: És akkor
1: he loved to come in mighty manifest presence in order to
0: Istennek
1: meet with his
0: problémája. Ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózes ez a
1: barátjához.
0: De amíg Mózes sátra Izrael táborának a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
1: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
0: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
1: God doesn't have to do anything.
0: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
1: In order for sin to
0: egyszerűen
1: be destroyed.
0: Ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
1: God and sin are totally incompatible.
0: Az Isten és a bűn teljesen kizárják egymást.
1: Came to presence himself, tehát amikor to meet with great presence in the tent of
0: Isten eljött, hogy Mózes sátrában az hatalmas jelenlétével megjelenjen Mózesnek.
1: That presence spilled over into the surrounding tents where things were going on that shouldn't be going on.
0: Hatott azokra a környező sátrakra is, ahol folytak olyan dolgok, amiknek nem kellett volna történniük.
1: And it brought judgment.
0: És ítéletet hozott
1: God
0: azokra a sátrakra.
1: God never has pleasure in judgment.
0: Isten soha nem gyönyörködik az ítéletben.
1: He longs to be the God that can first of all clean us up so his presence is not destructive, but it's emancipating.
0: Megtisztíthat minket, hogy az ő jelenléte ne ítéletet és pusztulást hozzon ránk, hanem önmagához vonja minket. Hogyha tisztátalanul közeledünk Isten jelenlétéhez, akkor ez egy önpusztító dolog a részünkről. Ez már nagyon figyeljetek oda. És sok bibliai példát olvashatunk erre.
1: And in the recent moves of God in, say, the United States of America and other parts of the world.
0: Mozdulásaiban, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban és a világ más részein.
1: When God comes in manifest presence, it still
0: amikor Isten jelenléte megnyilvánul, akkor ugyanúgy hat az emberekre, mint régen.
1: And we found that when the presence of God comes into
0: hogy amikor Isten jelenléte,
1: a mixed community, those that are living uncleanly are destroyed by the coming of God.
0: Akkor azok, akik tisztátalanul élnek, azokat elpusztítja Istennek a jelenléte.
1: For example, there's a number of churches around America that sought the Toronto blessing.
0: Amerikában sok gyülekezet kereste.
1: Some were genuinely hungry.
0: Torontói áldást, némelyik valóban éhezett.
1: And they had fulfilled the conditions of intimacy.
0: És betöltötték a bensőséges kapcsolat feltételeit.
1: But others were just looking for the excitement and for the goosebumps and for the peripheral experiences.
0: Csak az izgalmat keresték, és a libabőrt, és a ilyen szélső mellékes jelenségeket, amikor Isten elment, eljött, akkor egyszerűen középen ketté vágta a gyülekezetet. A társaság fele elrohant rémülten, mert nem bírták ki Isten szent jelenlétét.
1: Because they weren't really prepared for living God with God in intimacy.
0: Voltak igazán felkészülve arra, hogy Istennel bensőséges kapcsolatban éljenek.
1: And as we start to seek him in new intimate ways,
0: és amikor Istent elkezdjük új bensőséges módokon keresni,
1: and he comes and presences himself with new manifest power, we better be careful that we are prepared for those days.
0: Új megnyilvánuló erejével, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy legyünk készen az ilyen napokra, már előre.
1: So God in Exodus 33 had to prescribe a practical solution.
0: A 2. Mózes 33-ban Istennek egy gyakorlati megoldást kellett találni erre a problémára.
1: The private prayer tent of Moses.
0: Mózes privát imasátrát.
1: Way outside the camp.
0: Messze kiköltöztették a sátor a táboron kívülre.
1: So God could presence himself with the God-hungry fanatics who had paid the price.
0: Találkozhasson az Istenre éhező fanatikusokkal, akik kifizették ennek az árát.
1: Without bringing judgment and condemnation to those who were not prepared to pay the price.
0: Ítéletet és kárhoztatást hozna azokra, akik nem voltak hajlandók ennek megfizetni az árát. És
1: Józsué
0: az egyik legszenvedélyesebb volt ebben a csoportban.
1: Even after Moses left, he would stay lingering in the tent because he wanted God.
0: Még miután Mózes elment, ő utána is ott maradt a sátorban, mert akarta Istent.
1: Now, at this time,
0: ekkor
1: God instructed Moses to build what is long since been called the Tabernacle of Moses.
0: Mózesnek utasítást adott Isten arra, hogy építse meg azt, amit már nagyon régen Mózesi szent sátornak hívunk. És akkor létrehozta a lévita papságot is.
1: And brought together all the laws and regulations of the Moses covenant.
0: És összehozta a mózesi szövetségnek minden előírását és törvényét.
1: And God was providing

0: for people who didn't want him to come too near.
1: Gondoskodott azokról az emberekről is, akik nem akarták, hogy ő túl közel jöjjön hozzájuk.
0: And God still does that today.
1: Isten ezt ma is megteszi.
0: Because most people that follow God, most Christians today, they want the benefits of God without paying the price for his presence.
1: Aki követi Isten, akarja Isten jelenlétének az előnyeit, de nem akarják az ő jelenlétébe vezető árat megfizetni.
0: And our God is such a loving God.
1: És a mi Istenünk nagyon szerető Isten.
0: And such a giving God.
1: És olyan adakozó Isten.
0: He will even give in those unreasonable circumstances.
1: Hogy még ilyen teljesen észszerűtlen körülmények között is ad.
0: So Moses tabernacle.
1: Tehát Mózes sátrában.
0: The Levites were appointed as the priests.
1: Kijelölték a lévitákat papoknak.
0: And they became intermediaries between man and God.
1: És ők közbenjárók lettek az ember és Isten között.
0: God never came close to them, they never came close to God.
1: Isten soha nem ment túl közel az emberekhez, és ők sem mentek túl közel hozzá.
0: Even the Levites had no intimate relationship with God.
1: Még a lévitáknak sem volt bensőséges kapcsolatuk Istennel.
0: He lived in the Holy of Holies, where
1: Isten
0: no one ever went, not even the priests.
1: Ahova soha senki nem ment be, még a papok sem.
0: And only the high priest went once a year, and only through a complicated routine of sacrifice did he even dare to enter God's presence.
1: És ő is csak úgy mert belépni Isten jelenlétébe, hogy egy bonyolult áldozat sorozatot bemutatott előtte.
0: And the people went to the tabernacle of Moses for three things.
1: Az emberek Mózesi szent sátorba három okból mentek el.
0: To offer a sacrifice so their sins could be
1: forgiven. Először is, hogy áldozatot mutassanak be és a bűneikre bocsátott kapjanak.
0: To bring their tithes and offerings.
1: Tehát azért, hogy elhozzák a tizedüket és az áldozivalójukat, hogy pénzügyileg áldottak legyenek.
0: To bring their sick bodies so they could be healed.
1: És hogy elhozzák a beteg testüket, hogy meggyógyulhassanak.
0: And God was lovingly willing to meet these needs.
1: Szeretetteljesen hajlandó volt ezeket a szükségeket betölteni.
0: Now that's how most Christians live.
1: A legtöbb keresztény így él.
0: That's why they go to church.
1: Ezért járnak gyülekezetbe.
0: And that's what they're looking for.
1: Ezt keresik.
0: A means for their sins to be forgiven.
1: Egy valami módszert arra, hogy a bűneik bocsátat
0: elnyerhessék.
1: Hogy elhozhassák a tizedet és az adakozást, hogy Isten megáldhassa őket pénzügyileg.
0: And a means to bring their
1: sick bodies
0: so God can heal.
1: Beteg testüket elhozhassák, és Isten meg tudja őket gyógyítani.
0: And all this was done through the intermediary of the Levites, and the people never ever touched God or
1: came anywhere near. A léviták közvetítésével történt, és az emberek soha nem mentek igazán közel Istenhez, és nem érintették meg. Érdekes dolog megjegyezni azt,
0: when the tabernacle of Moses was complete,
1: hogy amikor már kész volt a mózesi szent sátor,
0: to meet the needs which I've just described.
1: Hogy betöltse azokat a szükségeket, amiket most soroltam fel.
0: Moses continued to keep his tent of intimacy.
1: A Mózes ennek ellenére megtartotta az ő bensőséges kis sátrát.
0: And as far as I can tell,
1: és amennyire én tudom,
0: apart from the opening ceremony,
1: a nyitó szertartáson kívül
0: Moses never again went to the tabernacle of Moses.
1: Mózes soha nem ment el többé a szent sátorba. Milyen érdekes, nem?
0: He preferred to go to the tent and meet God face to face.
1: Inkább a saját sátrába ment, hogy Istennel szemtől szemben találkozzon.
0: And Joshua had the same pattern.
1: És Józsué ugyanígy járt el.
0: So let me just read through these things quickly.
1: Tehát hogy olvassam gyorsan végig ezeket a dolgokat. A 16.
0: oldal. He constantly lingered in Moses' tent seeking the presence of God.
1: Folyton ott lebzett Mózes sátrában és kereste Isten jelenlétét.
0: He longed to just B, he longed to just be with Moses, hang around and experience with him all that he could of God.
1: Vágyott arra, hogy együtt lehessen Mózessel, és átéljen vele Istenből mindent, amit lehetett.
0: Now notice something here.
1: Itt figyeljetek meg valamit.
0: He was the one person selected to go with Moses up to Mount Sinai and spend 40 days in the presence of God.
1: Mózes őt választotta ki arra, hogy fölmenjen vele a Sínai hegyre, és 40 napot ott töltsön vele, míg várták Istentől a törvényeket.
0: You read this in Exodus 24.
1: Ezt a 2. Mózes 24-ben lehet olvasni.
0: And he's described there as Moses' servant, as Moses' assistant.
1: Ott az ige Mózes szolgájának, Mózes segítőjének írja le. Ettől jutok el a harmadik pont.
0: He was willing to serve Moses in any way he could.
1: Mózes bármi módon hajlandó volt szolgálni.
0: He's called in scripture several times Moses' servant and Moses' assistant.
1: Az ige sokszor nevezi őt Mózes szolgájának vagy segítőjének.
0: He was just happy to be near Moses.
1: Egyszerűen boldog volt, ha Mózes közelében lehetett.
0: He could serve him.
1: Bármilyen módon szolgálhatta őt.
0: Just so he could draw on the presence of God.
1: Csak hogy Isten jelenlétéből beszívhasson valamit magába.
0: Number four.
1: Negyedik pont.
0: He was quickly willing to obey Moses in all that he ever told him to do.
1: Mózes minden parancsának gyorsan engedelmeskedett.
0: He never showed any sign of ever wanting to take over from Moses.
1: Soha nem mutatta semmilyen jelét annak, hogy át akarta volna venni a vezetés Mózestől, vagy azt sugallta volna, hogy bármit is jobban tudna csinálni nála. Ebből a szempontból teljesen más volt, mint Kóré fiai.
0: He was just there to serve.
1: Józsué csak szolgálni, tanulni, és kapni akar. Ötödik pont.
0: Only at the time of Moses' death, when God himself spoke and made it very clear, did he accept this new role as Moses' successor.
1: Csak akkor fogadja el új feladatát, hogy Mózes utódja legyen, amikor Isten maga jelenti ezt ki róla, nagyon egyértelműen Mózes halálakor.
0: Now, after Moses' death,
1: Mózes halála után,
0: anointed and empowered by God as a true generational successor.
1: Miután Isten elhívta őt és felkente őt, mint valódi nemzedéki követőt, nemzedéki utódot,
0: József
1: elkezdi azt a folyamatot, amely valóban beviszi Isten népét mindabba, amit az Úr megígért Ábrahámnak. Miután Isten felkente és megerősítette.
0: All that God had promised to Abraham and to the seed generations now began to be fulfilled.
1: Tehát mindabban, amit az Úr megígért Ábrahámnak és az ígéret vérvonalához tartozó minden következő nemzedéknek.
0: Final point on page 16.
1: A 16. oldalon az utolsó pont.
0: Joshua started where Moses left off.
1: Józsué ott kezdte, ahol Mózes abba hagyta.
0: Now this is the hallmark of successful generational transmission.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása, igazi fém jele.
0: The son begins where the father finished.
1: A fiú ott kezdi, ahol az atya befejezte.
0: As a result, he can take them much further.
1: És ezáltal sokkal messzebbre juthat, mint az atya jutott.
0: This is the blessing of true generational transfer.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása.
0: He immediately began to take God's people into the promised land to actually possess their inheritance.
1: Józsi azonnal elkezdte bevinni Isten népét az ígéret földjére, hogy gyakorlatilag is birtokba vehessék örökségüket. Hamarosan olyan helyekre vonultak be, ahol még sosem jártak. Akkor 17. oldal teteje.
0: Unfortunately, it seems that Joshua did not have what Moses had.
1: Sajnos úgy tűnik, Józsuénak nem volt meg az, amivel Mózes rendelkezett.
0: There was no natural or spiritual son to succeed him.
1: Nem volt sem testi, sem szellemi fia, aki követhette volna.
0: When Joshua died,
1: amikor Józsué meghalt,
0: and the elders who knew him,
1: és a vének, akik ismerték,
0: the nation backslid quickly into the most appalling apostasy.
1: A nemzet gyorsan visszacsúszott a legborzasztóbb hitehagyásba.
0: Joshua had received the vision.
1: Noha Józsué megkapta a látást.
0: And he was able to impart it to the leaders that
1: és képes volt ezt átadni a vele felnövekvő vezetőknek.
0: It was never imparted to the people.
1: A néphez soha nem jutott el ez a látás.
0: They were being driven by a gifted leadership. It wasn't the driving force of passion in their own hearts.
1: Egy tehetséges vezetőség vitte előre, de a saját szívükben nem volt ott a szenvedély, mint hajtóerő.
0: Now that can happen in churches. I've seen it happen a number of times.
1: Ez a gyülekezetekkel is megtörténhet. Én számos esetben láttam ezt megtörténni. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet tart valamerre, és nagyon jó munkát végez.
0: But the driving force is the leader.
1: De a hajtóerő a vezető.
0: And those few true leaders that he's gathered around him.
1: És az a kevés, aki igazán összegyűlt a vezető körül. A vezetői a látás, a vezetők is megkapták a látást, és ők válnak
0: azzal
1: a hajtóerővé, amely beviszi az embereket abba az örökségbe, amit ők maguk nem tudnának megszerezni maguknak.
0: And when that driving leader is taken away for any reason.
1: És amikor valamilyen okból ez a hajtóerő vezető elvétetik az emberektől.
0: The people don't have the motivation within themselves.
1: Akkor az emberekben magukban már nincs ott a motiváció.
0: And so they backslide.
1: Ezért visszaesnek.
0: And falling to appalling sin.
1: És borzasztó bűnökbe esnek.
0: Successful church which we knew 20 years ago.
1: És egy nagyon sikeres gyülekezet, amit 20 évvel korábban ennek ismertünk.
0: It's all fallen apart.
1: Szétesik.
0: And there's nothing left of it which honors the name.
1: Semmi nem marad belőle, ami tisztességet hozna az Úr Jézus Krisztus nevére.
0: I'm sure you can all think of examples of this.
1: Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiatok tud gondolni erre példákra. Én nekem nagyon sok jut az eszembe. Tehát amikor az Úr Jézushoz jövünk,
0: he saw this danger.
1: Ő látta ezt a veszélyt.
0: He worked passionately for the last 2 years of his ministry.
1: És a szolgálatának utolsó két évében nagyon keményen és szenvedélyesen dolgozott azon, hogy gondoskodjon arról, hogy vele ez ne történjen így.
0: Now I personally believe that
1: Joshua did have a spiritual son. Hogy Józsuénak volt szellemi fia.
0: But that spiritual son failed when it came to the test of financial covetousness.
1: De ez a szellemi fiú elbukott, amikor a pénzügyi kapzsiság kísértésével találkozott.
0: And that happens again and again in scripture.
1: És ez az igében újra és újra megtörténik.
0: And it happens again and again in real life.
1: És a valódi életben is számos esetben megtörténik.
0: Sons come and begin to enjoy
1: amikor a fiak
0: prosperity benefits of this great leader, they start to get a taste for material things and for prosperity, and that destroys the purity of their heart.
1: Elkezdik átélni a nagy vezető mellett a pénzügyi bővölködésnek az előnyét, akkor elkezdi ez lefoglalni őket, és elveszik a lényeget szem elől.
0: Just come to Joshua 7 for a few minutes.
1: Pár percre lapozzunk a Józsué 7-hez.
0: Here they've taken successfully.
1: Sikeresen elfoglalták Jerikót.
0: God gave them a very clear command.
1: Isten egy nagyon világos parancsot adott a zsidóknak.
0: They were not to touch any of the financial, the rich treasure, the booty of Jericho, but it was all to be given as a sacrifice.
1: Nem is érintették Jerikó, a Jerikóból származó nagyon gazdag pénzügyi zsákmányt, az egészet az Úrnak kellett odaszánni.
0: One of chapter 7, but the children of Israel committed a trespass regarding these things which were cursed. The material wealth that was in the city of Jericho.
1: Megbízhatatlanná váltak a pénzügyi kincsel kapcsolatban, ami Jerikóból az övék lett
0: volna. So when they went against Ai, a relatively easy victory,
1: it seemed. Ai ellen támadtak, ami egy viszonylag könnyű város volt, amit elfoglalhattak volna.
0: They suffered defeat and not victory.
1: Vereséget szenvedtek, nem győztek. A Józsué 7-1 volt ez. És Isten azt mondja, hogy ennek az oka az, hogy bűn van a táborban.
0: And by a process of taking lots, the household of Achan is identified.
1: És amikor keresik, hogy ki az, aki elvett a zsákmányból, akkor Ákán családját találják meg.
0: Before Joshua.
1: Ákánt oda viszik Józsué elé.
0: Achan was chosen.
1: És Ákánra esett a sorsvetés.
0: And he was of the tribe of Judah.
1: Ő Júda törzséből származott.
0: Verse 19.
1: 19.
0: Now Joshua said to Achan. Listen to what he says.
1: Mondd azért Józsué Ákánnak, figyeljetek, mit mond neki.
0: Listen to what he says.
1: Figyeljetek, mit mond neki.
0: My son, I beg you, give glory to the God of Israel.
1: Fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael Istenének.
0: What have you done?
1: Mit tettél?
0: Then Achan confesses his sin in verses 20 and 21.
1: Ákán megvallja a bűnét a 20. és 21. versben.
0: Now this was Joshua's son.
1: Tehát ő volt Józsué fia.
0: He was going to be the heir to take it on to the next generation.
1: Ő lett volna az örökös, aki a következő nemzedékben vezette volna népet. De amikor látta Jerikónak a kincseit és Babilon bővölködését, akkor ő ezt magának meg akarta szerezni. És érzitek, hogy Józsué szíve hogy össze van törve ekkor?
0: And if you've ever done spiritual following over decades, you have the same heartbreak over some of the sons.
1: És bárki, aki több évtizedig szellemi atyaként működött, ugyanígy összetörik a szíve az illetőnek néhány fia miatt.
0: Sometimes it's the attraction of the material wealth.
1: A pénzügyi kincsek vonzák az embereket.
0: Sometimes it's the attraction of power and having authority.
1: Néha hatalom, hogy az ember erőre tehet szert.
0: And sometimes néha pedig wants to take a fiú before, if ever, it's God's time.
1: El akarja venni tőled az örökséget, mielőtt az Istentől rendelt idő eljönne, ha ilyen idő egyáltalán van. És ilyenkor mindig Isten közbelép,
0: and they will lose their inheritance,
1: és az illető elveszti az örökségét,
0: and cease to be to you a spiritual son.
1: és megszűnik szellemi fiadnak lenni.
0: Now that's a heartbreaking experience.
1: Ez egy szívet összetörő átélés.
0: Which you read a number of times in the Old Testament.
1: Számos esetben olvashatunk ilyet az Ószövetségben.
0: Jesus experienced it.
1: Jézus is átélte.
0: And so did the Apostle Paul.
1: És Pál apostol is.
0: It's one of the pains of spiritual fathering.
1: Az szellemi atyaságnak ez az egyik fájdalma.
0: And if you are being called at this time to be a spiritual son.
1: És hogyha Isten elhívott téged szellemi atyának, akár nő vagy akár férfi.
0: Make sure you don't commit the sin of Achan.
1: Gondoskodj arról, hogy ne kövesd el Ákán bűnét.
0: Because not only did Joshua lose his son.
1: Mert így Józsué nem csak hogy elvesztette a fiát.
0: But there was no generational transmission.
1: Hanem nem volt nemzedéki átadás sem.
0: It didn't just affect Joshua and Achan.
1: Nem csak Józsuéra és Ákánra hatott ez az eset.
0: It affected the whole nation.
1: Hanem az egész nemzetre.
0: They went into the most appalling period of backsliding.
1: Egy borzasztó visszaesés időszaka következett a nemzetre.
0: During the time of the judges,
1: a bírák ideje alatt,
0: old individuals sprang up for a time and led the people back into holiness, and then they began to repossess their possession.
1: Időnként támadtak szabadítók, akik visszafordították Isten útjához a népet, és újra birtokba vették a saját területeket.
0: Some of those people were men, some of them were women.
1: Voltak ezek között férfiak is és nők is.
0: Great example would be Deborah.
1: Deborah az egyik nagyszerű példa, egy nő.
0: Another example would be Gideon.
1: Egy másik pedig Gedeon. Aki férfi
0: and they were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generation.
1: Egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
0: So they slipped back again into captivity.
1: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
0: And everything waited.
1: És minden várt.
0: Until the days of Samuel.
1: Sámuel napjaig.
0: You see, even the prophets, I've not time to go into this.
1: Most nincs időm ebben belemenni, de még a proféták is.
0: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
1: Végig olvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
0: Even though they themselves became individually mighty men of God.
1: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
0: Or mighty women of God.
1: Vagy Isten hatalmas asszonyai.
0: Their sons naturally every time were a failure.
1: Fiaik a természetes módon minden esetben kudarcot vallottak. És ha voltak szellemi fiaik is, azok is mindig kudarcot vallottak. Két napot szánhatnék csak arra, hogy megtanuljuk, hogy miért van mindez leírva a Bibliában. És tanulmányoznunk kell ezt ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez velem nem fog megtörténni. Vagy azokkal nem fog ez megtörténni, akiknek én vagyok a szellemi fia, vagy akiknek én vagyok a szellemi atya.
0: Finally Samuel came on the scene.
1: Végül Sámuel lépett a színre.
0: A supernaturally born son of his mother Hannah.
1: Annának egy természet fölötti módon született gyereke. És Éli volt, aki őt tanította. És Éli valahogy nagyon sikeresen volt szellemi atya Sámuelnek, de teljesen kudarcot vallott a természetes fizikai fiai nevelésében. Úgy tűnt, hogy a legkorábbi napjaitól kezdve Sámuel már egészen kis fiú korában szenvedélyesen akarta Istent. Úgy tűnt, hogy csak az Isten iránti égő szenvedély volt az, ami hajtotta őt. És Éli azért tudott neki atya lenni, mert Sámuelnek nem volt szüksége helyreigazításra. És hogyha neked olyan szerencséd van, hogy ilyen gyerekeid vannak, akkor dicsérd az Urat érte. De nagyon-nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul, hogy az emberek olyan gyerekei vannak, akiket nem kell helyreigazítani. És ahogy végigolvassátok a Bibliát, azt találjátok, hogy a gyerekek állapotáért mindig az atyát teszi felelőssé az ige.
0: He doesn't say Eli's sons failed because they had a bad mother.
1: Nem azt mondja az ige, hogy Éli fiai azért vallottak kudarcot, mert rossz anyjuk volt.
0: Eli, you have failed because you did not correct them when they needed correction.
1: Te buktál el, mert nem raktad őket helyre, amikor erre lett volna szükség.
0: And he and Samuel, in a way, learned his fathering from Eli.
1: De valahogyan Éli tanult meg Sámuel, hogy milyen atyának lenni.
0: Tehát
1: ő ugyanazt tette, amikor ő apa lett, és ugyanezeket a hibákat követte el, amiket Éli.
0: Sámuel
1: fiai ugyanolyan lázadók és testiesek lettek, mint Éli fiai. Ezekkel a dolgokkal sok időt tölthetnék el, de tanuljuk meg a leckéket mindenből.
0: Samuel again became the prophetic visionary.
1: Tehát Sámuel újra az a proféta lett, akinek látása volt.
0: And in that whole period, we have
1: the
0: particular dynamics of Saul and David.
1: Látjuk a Saul és Dávid közötti események különleges működését.
0: And that could take a weekend a conference just alone to learn the lessons of the Saul David dynamic.
1: Egyedül egy hétvégi konferenciát lehetne tartani arról, hogy a Saul és Dávid közötti dolgok hogyan működtek.
0: Although Saul was the choice of the people.
1: Noha a nép Sault választotta.
0: God gave him the opportunity Isten to qualify to be the choice of God.
1: Neki arra, hogy esetleg Isten választottja is lehessen.
0: If he fulfilled certain conditions, he could have succeeded as the first king of Israel.
1: Eleget tett volna, akkor sikeres lett volna, mint Izrael első királya.
0: Even though he was appointed for the wrong reasons, it was redeemable, providing he obeyed the Lord.
1: Noha rossz okokból választották őt királynak, mégis megváltható lett volna az egész helyzet, hogyha ő engedelmeskedett volna az Úrnak.
0: And David came out of nowhere to help him.
1: David a semmiből érkezett, hogy segítsen Saulnak többször.
0: David called Saul his father.
1: David az Sault atyának nevezi.
0: Several times Saul calls David his son.
1: Nevezi Saul Dávidot a fiának.
0: From David's side, the relationship was faultless.
1: David szempontjából ez a kapcsolat felhőtlen volt.
0: But from Saul's side,
1: de
0: he failed to be an effective father for several reasons.
1: Több okból nem lett sikeres atya.
0: The primary one was jealousy.
1: Az elsődleges oka ennek a féltékenység volt.
0: The secondary reason
1: was
0: the bondage to the restrictions of natural family.
1: Hogy nagyon korlátozták őt a fizikai családjához kötődő kötelékek.
0: Now I'm saying one phrase statements which are worth an hour to fully explain this.
1: Egy mondatot mondok, amit egy óra kéne, hogy elmagyarázzak. De mindezek az alapelvek nagyon fontosak, amikor a generációs átadás témájáról beszélünk. Most szeretnék vissza térni és megnézni az Illés és Elizeus közötti kapcsolatot. Ez egy sikeres átadás esete volt a 17. oldalon.
0: Elijah was expressly told by God to go and anoint Elisha as prophet in his place.
1: Illésnek Isten egyértelműen megmondta, hogy Elizeust kenje fel profétának ő maga után.
0: This he did.
1: Ezt meg is tette.
0: And he immediately moved on.
1: És azonnal tovább lépett.
0: Two principles here.
1: Két alapelv van itt.
0: Először is. The father chooses the son. It's never the other way around.
1: Az atya választja ki a fiút, és soha nem fordítva.
0: We've heard this several times already.
1: Ezt már többször hallottuk egyébként.
0: Secondly,
1: másodszor,
0: for that relationship to be successful,
1: ahhoz, hogy ez a kapcsolat sikeres legyen,
0: it's the son's responsibility to pursue the father.
1: A fiú kötelessége az, hogy kövesse, menjen az atya után, és nem fordítva.
0: Thirdly,
1: harmadszor,
0: if God says now,
1: ha Isten azt mondja, hogy most, akkor az azt jelenti, hogy most.
0: Tudjátok,
1: Elizeus egy sikeres üzletember volt, nem egy ilyen lökött, kóvájgó ember volt a társadalom szélén, aki kormányzati segélyekből élt volna. Volt egy farmja, volt 12 ökre, és ő vezette az első ökörpárt, tehát ő felügyelte az összes többit is. A világban nagyon sikeres lett volna. És én nagyon gyakran találkozom ezzel a jelenséggel a királyságban. Hogy általában azok az emberek válnak sikeresek a királyságban, akik már a világban is sikeresek.
0: So you don't go into ministry because you can't find anything else to successfully do.
1: Tehát az embernem azért
0: useless waste of time and money.
1: Áll be a szolgálatba, mert éppen máshol nem tud sikert alatni, vagy máshol nem tud foglalkozni. Az ilyen ember a szolgálatba áll, akkor csak időpazarlás az elég. Az egész.
0: Business, those disciplines largely apply to the kingdom.
1: Ha valaki megtanulja, hogy az üzleti életben hogyan kell sikeresnek lenni, akkor ezek az alapelvek nagy mértékben alkalmazhatók a királyságban aradott sikerre is.
0: When the call from Elijah came,
1: amikor Illés hívta Elizeust,
0: Elijah's response was not to say no, it was just to delay.
1: Elizeus nemet mondott erre, hanem csak késlekedett a válaszon. Hogy először hagyd temessem el az atyámat.
0: What does that mean?
1: Ez mit jelent?
0: I have a family responsibility which comes before any call of God.
1: Hogy olyan családi kötelességem van, ami bármilyen Istentől jövő elhívás előtt áll. Másodszor, hogyha folytatom,
0: I will have made enough money to keep myself comfortably and then I'll be prepared to use my retirement to serve God.
1: Ha öreg koromig folytatom a szakmámat, akkor olyan annyi pénzt összegyűjthetek, hogy nyugdíjas koromban már lesz időm arra, hogy békésen megéljek és közben szolgáljam Istent. Ezt közvetíti ez a mondat. És én hallottam már férfiaktól is, és nőktől is ugyanezt. És Isten azt mondja, hogyha én most hívlak el, az azt jelenti, hogy most. Valaki mondott valami hasonló dolgot Jézusnak. Igen, Uram, szolgálok téged, de először hadd menjek el és temessem el az én atyámat. Kulturálisan nem azt mondta ezzel, hogy adj nekem három napot arra, hogy a papámat betegyem a sírba, hanem azt mondta, hogy nekem szolgálnom kell az apámat családi kötelességből, és utána, ha ezen túl leszek, akkor majd jövök és szolgállak téged. Más szóval, az első családi kötelesség, a második az, hogy magamról gondoskodjak anyagilag, és hogyha ez a kettő rendben van, akkor jövök és szolgállak téged. És Illés erre azt mondja, hát menj vissza, hát mit tettem én veled?
0: Elijah said to Elisha, go back, what have I done to you? You can't follow me at your own convenience. You either
1: nem követhetsz engem akkor, amikor neked megfelel, vagy most követsz, vagy egyáltalán nem.
0: And Jesus said exactly the same.
1: Jézus ugyanezt mondta.
0: And then Elijah responds by literally making a burnt offering of his successful career.
1: Aztán Elizeus úgy reagál erre, hogy szó szerint égő áldozatot csinál a karrierjéből.
0: And then leaves everything to follow Elijah.
1: És mindent ott hagy, hogy kövesse Illést.
0: And then what happens?
1: És aztán mi történt?
0: Does he give him wonderful ministry opportunities so he can speak at big conferences?
1: Csodálatos szolgálati lehetőségeket ad Illés Elizeusnak, hogy nagy konferenciákon beszélhessen?
0: Not at all.
1: Egyáltalán nem.
0: From running his own business and being a successful business.
1: Miután sikeres üzletember volt és a saját vállalkozását vezette Elizeus, most belép Isten királyságába, és Illés szolgálja lesz belőle.
0: His only reputation was the man that carried Elijah's bag.
1: Csak arról ismerték őt, hogy Illés táskáját hurcibálta és mosta az okniait.
0: Just like Joshua, he was known as the son of the father that he was following.
1: Úgy ismerték őt, mint szolgáját annak az atyának, akit követett.
0: Amen. Just a few more things.
1: Még néhány dolog. A 17. oldalon.
0: This has already been said. Just
1: már elmondtuk ezt, most csak aláhúzom.
0: These are the main procedures of this relationship.
1: Ennek a kapcsolatnak ezek a fő folyamatai, eljárásai.
0: Training program.
1: Nem volt képzési program benne.
0: They just spent a lot of time with each other and did things.
1: Csak sok időt töltöttek egymással és együtt tették a dolgokat.
0: And what they had by actually living together.
1: Igazából csak együtt laktak.
0: What the father had rubbed off on the son by the process of osmosis.
1: A fiúra átragadt az, ami az atyának volt az ozmózis folyamata által. Több év után.
0: His time had come to an end, and so he gives the option.
1: Illés már tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért megadja Elizeusnak a lehetőséget. Hogy én tovább megyek, de te maradj itt.
0: You see, there's no forcing of God to make you come into the fullness of your destiny.
1: Isten nem kényszerít senkit arra, hogy az elhívása teljességébe belépjen.
0: You can stop at any place you like and you don't.
1: Bármely ponton megállhatsz, ahol akarsz, és senki sem erőlteti, hogy tovább menjél.
0: But you will miss the fullness of your destiny.
1: De a elhívás a teljességét elszalasztanád, ha ezt megtennéd. Abraham Háránban maradhatott volna, úgyhogy soha nem lép be az ígéret földjére.
0: Elisha could stop at any mentioned in 2 Kings chapter 2.
1: A kettő királyok kettőben említett négy hely közül bármelyiken megállhatott volna.
0: Each one has powerful allegorical meaning.
1: Mind a négy helynek erőteljes jelképi jelentése van.
0: I don't have time to explain it.
1: De most nincsen időm ezt elmagyarázni.
0: We'll be on some of the tapes that we have available.
1: De van néhány kazettánk, ami kapható, és az akkor rajta van.
0: Elisha's response is no.
1: Illés úgy reagál erre, hogy hát te oda mész, akkor én is oda megyek.
0: The final test was to cross over Jordan.
1: Az utolsó próba a Jordánon való átkelés volt.
0: And Jordan is the lowest riverbed in the face of the earth.
1: A Jordánnak van a legsekélyebb medre az egész földön. Vagy a legmélyebben ez van.
0: Meters below sea level. It's the only seabed, only riverbed like this in the world.
1: Tehát a világon az egyetlen olyan folyó meder, ami 200 méterrel a tengerszintje alatt van.
0: So and the name Jordan means to descend, to go down.
1: És a Jordán név azt jelenti, hogy leereszkedni, lefelé menni, lesüllyedni. Ez ilyen módon a halálnak a képe.
0: Total death to self.
1: Az önmagunkkal szembeni teljes meghalás képe.
0: Elisha across the river and it opened miraculously for them to walk across.
1: És Illés átvitte Elizeust a folyón, és ez ketté vált előttük, hogy átkelhessenek, és aztán Illés most már kész arra, hogy a mennybe menjen.
0: Dad's going, the son's going to be on his own.
1: És akkor a fiú egyedül marad.
0: He says, "What can I do for you before I tell you?"
1: Azt mondja, mit tegyek érted, mielőtt elvétetek tőle? És Elizeus ezt feleli. Azt gondolom, hogy a kettő királyok 2:10-ben van. Figyeljétek meg, mit mond. A rajtad levő szellem kettős mértékét kérem. Ez nem gőgöt fejez ki.
0: Elisha has correctly evaluated the situation.
1: Elizeus helyesen mérte fel a helyzetet.
0: As they've traveled together.
1: Ahogy együtt utaztak.
0: And as they sat and talked over their meals together.
1: És együtt ettek és együtt beszélgettek evés közben.
0: Illés
1: életének minden titka világos most már Elizeus előtt, a kudarcai is. Elizeus megszerette Istennek ezt a csodálatos emberét, és mindazt az átélést, amit az élő Istenről szerzett. Látja Illés szolgálatának az erejét. És szereti őt mindazért, amit megmutatott neki Istenről. De egy gyakorlati, valószerű következtetése jutott Elizeus. Amikor a Jézabellel vívott csatára kerül a sor, Illés, te nem győztél, hanem legyőztek téged.
0: That great demonic spirit came over you.
1: Ez az erős démoni szellem rád szállt, és elmondtad, hogy elszaladtál, mint egy rémült nyúl, és elmondtad azt is, hogy mennyire szégyelted ezt az ilyet viselkedésedet. Másodszor pedig Isten népének a nemzete nem változott meg drámai módon.
0: So if I'm going to succeed where you failed.
1: Tehát, hogyha nekem sikeresnek kellene ott, ahol te kudarcot vallottál, akkor többre van szükségem, mint amit neked volt. Akármilyen csodálatos is, ami neked volt. Noha én csodállak téged. És hálát adok Istennek azért, amit tanítottál nekem. Mégis nekem kétszer olyan messze kell jutnom, mint ahogy te jutottál. Különben nem leszek sikeres ott, ahol te kudarcot vallottál. És a nemzetem érdekében nekem sikeresnek kell lennem ott, ahol te elbuktál. Nem az én érdekemben, hanem a nemzet érdekében, amit szeretek.
0: You younger generation, you must say that.
1: Ti fiatalok,
0: charismatic Pentecostal forefathers.
1: Nektek is ezt kell mondanatok a karizmatikus pünkösdi atyáitokról.
0: In the 20th century,
1: a 20. században
0: there were some wonderful moves of God.
1: Volt Istennek néhány csodálatos mozdulása.
0: And there was a partial recovery of many things the church had lost.
1: Részlegesen visszanyertünk dolgokat, amiket az egyház már elvesztett korábban.
0: But it did not lead to city transformation.
1: De ez az egész nem vezetett a városok átalakulásához.
0: It did not lead to repossessing the world
1: of
0: Jesus
1: and Christ. Nem vezetett ahhoz, hogy a világot visszafoglaljuk Jézusnak és az ő királyságának.
0: In fact, politically,
1: igazából politikailag,
0: morally,
1: erkölcsileg,
0: and religiously,
1: és vallásilag,
0: things have got much worse.
1: A dolgok sokkal rosszabbak lettek azóta. Tehát, hogyha ezen változtatni akarunk,
0: we need something more.
1: Akkor valami többre van szükségünk.
0: Elijah's response was this.
1: Illés úgy felelt erre.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: He didn't say it was impossible.
1: Nem azt mondta, hogy lehetetlen.
0: He said it's hard.
1: Azt mondta, nehéz.
0: His question was,
1: és az volt a kérdése ezzel, hogy kész vagy-e megfizetni az árát annak, hogy ilyen ember legyen belőled.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: And here's the test.
1: És íme a próba.
0: If you see me when I'm taken, it will be so.
1: Ha látsz engem, amikor felvétetem, akkor úgy lesz.
0: And if you do not see,
1: és ha nem látsz engem, akkor nem lesz úgy.
0: And as Elijah ascended into heaven,
1: és amikor Illés ment felfelé a mennybe, megnyílt a menny,
0: and for the first time,
1: és első ízben,
0: Elisha saw the heavenly hosts of God.
1: Elizeus meglátta Isten mennyei seregeit.
0: The legions of angels.
1: Az angyali légiókat.
0: And all the power of God's heavenly war machine. He saw
1: és Isten mennyei harci gépezetének, összes katonai erejének a csodáját és a hatalmát látta.
0: He said, wow.
1: És azt mondta, húha!
0: My father,
1: atya, édesatyám! Édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai. Ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá. Azt látjátok, hogy Elizeu soha nem veszítette el ezt a látást.
0: Amikor
1: Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban.
0: And it seemed like that he was now outnumbered by this vast army of Syrian aggressors that had come to destroy him.
1: És úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, jaj, uram, uram,
0: édes
1: uram. És akkor Elizeus imádkozik, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy ő is lássa azt, amit én látok. És akkor megnyíltak a szemei, és látta, hogy a hegyek tele vannak Isten szekereivel és lovaival.
0: That's why Elisha said this in verse 16.
1: Ezért mondta azt a 16. versben Elizeus.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: The forces that are with us are much more than the forces that be with us.
1: Mert a velünk levő erők sokkal többen vannak, mint a velük levő erők.
0: Now, in the battle with Islam.
1: Az iszlám elleni harcban.
0: And secular humanism.
1: És a világi humanizmus elleni harcban.
0: We must have an Elisha vision.
1: Egy illési látásra van szükségünk.
0: We've got to see, although we seem few and outnumbered.
1: Látnunk kell, hogy noha úgy tűnik, hogy kevesen vagyunk, és ők többen vannak. Azok az erők, amik velünk vannak, sokkal nagyobbak, mint a velük levő erők. Újra. Mondom. Elizeusnak sem volt utódja.
0: It was supposed to be his servant Gehazi.
1: A Gehazi kellett volna, hogy ez legyen a szolgája.
0: But he fell into the same trap as Achan.
1: De ő ugyanabba a
0: success and prosperity.
1: Csapdába esett, ami Ákán, és a pénzügyi bővölködést és kincseket akarta inkább.
0: So instead of being Elijah's successor, he became a leper.
1: Tehát ahelyett, hogy Elizeus utódja lett volna, leprás lett és kivettetett a szolgálatból. Amikor Elizeus haldoklott, akkor ott volt, elment hozzá Jóás a király, és azt gondolta, Elizeus, megpróbálom átadni ennek az embernek azt, ami bennem van. És Jóás ismerte a királyság szókincsét, szóhasználatát, de a királyság szenvedélye nem volt ott a szívében. Lőj a földbe a nyilakkal, és el fogod pusztítani Szíriát, tehát menj és verd meg őket. És akkor lőtt pár. Hogyha több szenvedély lett volna benne, akkor Isten nagy győzelmet adott volna neki.
0: pass on that anointing.
1: De Elizeus nem tudta átadni a kenetet Jóásnak, mert Jóás nem volt képes ezt elfogadni.
0: So he died with the fire still in his bones.
1: Tehát úgy halt meg Elizeus, hogy ott volt Isten tűze a csontjaiban, és amikor megnyílták, nyitották a sírját, azért, hogy egy másik holttestet rárakjanak, akkor ez az ő benne beszorult tűz feltámasztotta azt a holttestet, csak hogy lássátok, hogy milyen mértékű szenvedély szorult bele. Itt is kudarcot vallott a generációs átadás. És Isten népe nagyon sok évig tovább küszködött, amíg Dávid el nem érkezett. És amikor legközelebb beszélek veletek, akkor erről fogunk beszélgetni. Akkor most álljunk fel és imádkozzunk. Tanuljuk meg ezeket a leckéket. Kiáltsunk az Úrhoz. Uram, adj nekünk megértést. Adj nekünk kijelentést. Gyakorlatilag cselekvői akarunk lenni a Te igédnek. Köszönjük azokat, akik profétai látást kapnak. De szükségünk van a harcos tábornokokra is. Uram, mind a két fajtát ad nekünk oda. Hogy tanulják ezek meg, hogyan kell együtt dolgozni. És ennek a profétai kijelentésnek az ereje képezze ki a stratégiai harcra a hadsereget. Nem csak látást akarunk látni, hanem gyakorlatban azt meg akarjuk valósítani. Mind a két szolgálatra szükségünk van. Uram, adj nekünk ilyen szolgálókat a Balkán országokban, hogy sokat lássák és értsék a tervedet és útjaidat. Olyan embereket, akik bátran tudnak vezetni a hadseregeket a ellenség elleni csatákban a győzelemig. Adj nekünk Mózeseket, és adj nekünk Józsuét, adj nekünk Sámueleket, adj nekünk Dávidokat. Ennek az erőteljes egyenletnek mindkét oldalát add meg nekünk. És hagyd tanuljanak ezek meg együtt dolgozni, hogy az egyetlen célt végrehajtsák, elérjék, hogy a Te királyságod erőteljesen eljöjjön.
0: And the kingdom of our Lord Jesus Christ,
1: és ami Urunk Jézus Krisztusunk királysága láthatóan létrejöjjön
0: in the Balkan countries,
1: a Balkán országokban,
0: in Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas országában.
0: Amen, amen.
1: Amen, amen.
2: Volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán. One, two.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
5: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Ámen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni, amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidban, megvolt Ábrahámban, megvolt Jézusban, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az élet hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hitte.

el kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából a ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-be érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre
kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész tehervagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem.
És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre?
Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Egy olyan

felelősség vállalása. A gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett Krisztusi megoldásról az ördög sem.

0: befolyás alá kerültek.
1: Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő, föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok is.

0: beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudom csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit teszik, mit iszik, stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfi berakott többet, másik fajtából a nő berakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyereknek, gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg, tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni, az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél. Bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, hogy megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon, az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de Megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja. Meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit? Most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom. Vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villó. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyikőtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a kilenc szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életébe megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokba hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség, felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a személy, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember, tehát nagy, magas ember, nagy, hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22.23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó, a fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával, híjából, híja miatt, hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19.17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22.15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülő, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyi édesatyám, kedves Szent Szellem, szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Most az elmúlt két napban, amit az Attila is mondott, voltunk, az országos profétai találkozó volt Budapesten, a Lurdi házba, és néhány százan összejöttünk, és dicsértük az Urat. Tegnap előtt a Joe Corey beszélt, volt egy rövid profétai üzenete, és az önátadás és az odaszánás, ez volt röviden az üzenete. És valahogy amikor, hát előtte már beszélgettünk így a Katival a mai összejövetelről, üzenetről, ez volt bennem is az önátadás, és ahogy a Joe Corey beszélt, egy ilyen profitai üzenete volt, az önátadás és az odaszánásról, ezt erősítette meg bennem. Tegnap pedig a Mékes Attila olvasott föl a Filippi levélből ugyanazt a részt, amit mi közösen felolvastuk most a 2:4-11-es versig. Fölolvasom még egyszer, emlékeztetés véget. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. És az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájába volt, nem tekintette zsákmánynak, tehát egy ragadománynak, olyan dolognak, amihez föltétlen ragaszkodnia kellene, azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette saját magát, és szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá, és amikor emberi formába itt volt a földön, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Azért az Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, ami minden név fölött van. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alatt valóké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Külön örülök, amit mondott Attila, hogy az egy kiváltság, hogy össze tudunk jönni. Kiváltság az, hogy van egy gyülekezeti házunk, helyünk. És az is kiváltság, hogy ki tudtuk fizetni a rezsit. És az Úr segítségével bízunk benne, hogy ezek után is ki fogjuk tudni. És nagyon sok minden van mindegyikünk életében, én úgy hiszem, nem csak az, hogy élünk, létezünk, vagyunk, nem csak az, hogy Isten meggyógyított, ima meghallgatásokat éltünk át, gyógyulásokat, szabadulásokat, a közvetlen hozzátartozóink életében Istennek a vigasztalását, megtéréseket, újjászületéseket, üdvösségre jutásokat és sok minden mást, van miért hálát adnunk. Amikor mondjuk megkérdeznék tőlem azt, hogy milyen a Krisztusnak a szelleme, mert más természetesen Istennek a szelleme, amikor azt olvasom, hogy Isten szelleme, akkor általában Istennek a harmadik személyéről van szó. És ő Isten, isteni személy, egy Istennek a egyik személye. Amikor a Krisztus szellemét olvasod a Bibliába, az pedig az a hozzáállás, az a lelkület, az a mentalitás, ami a Krisztusban van, amit a Krisztus élt meg. És ezt kérdezném, hogy ő milyen, mert ugye énekeltük azt, hogy kövess engem, nem nézek másra, csak a királyra, Jézus Krisztusra. Ez számomra azt erősíti, ami újból visszakanyarodok, benne van a hírlevélnek az első szakasza. Henderson Palinak az a tanítása egy profétikus tanítás volt, meggyőződésem, hogy az újra figyelj. Bizonyos dolgokat el kell felejtened ahhoz, hogy tudjunk előre haladni. És ahhoz, hogy előre figyeljek, muszáj valamilyen módon levennem a szemeimet a láthatókról, és muszáj a láthatatlanokra rá függeszteni, a mennyeiekre, az istenire, a Krisztusra. És akkor ilyenkor fölmerül a hétköznapokban, hogy egy-egy döntéshelyzetben mit tenne Jézus? Hogyan reagálna erre Jézus? Mit csinálna? Hogyan érezne? Kiakadna, tűrne, hallgatna, válaszolna, visszakérdezne? És ez, mert hogyha azt csinálom, amit ő, akkor nem hibázok. Ha ő rá nézek, akkor jóra nézek. És hogyha azon gondolkodok egy-egy helyzetből, hogy Uram, te itt mit csinálnál? Milyen a Krisztusnak a lelkülete, szelleme, hozzáállása ebbe a helyzetbe? Akkor hát ilyen fogalmak, ilyen szavak jutnak eszembe, amit ő mondott saját magáról, hogy szelíd, alázatos, gyengéd, vagy akár amit az Izaiás próféta beszél róla. Tehát Krisztus szelleme az, aki erős, de amikor egy gyengével van együtt, akkor a gyengét fölemeli, és fölkarolja, és erősíti a gyengébet, és nem magának, vagy nem egy másik erősnek kedveskedik, hanem a gyengének. A félelmes szívűeket megerősíti, és úgy hiszem, hogy az érettségre akar vezetni bennünket még inkább, nem az ismeretbe plusztán Isten, hanem a karakterünkbe, a jellemünkbe, a hozzáállásunkba, mert a Római Levél 15. fejezetében az első két verset olvasom föl. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak a javára és annak az épülésére. A krisztusi jellemnek az ereje abban tud megmutatkozni, hogy hogyan tudom elhordozni a másiknak a gyengeségét. Hogyan tudom elhordozni a másiknak az erőtlenségét? Hogyan tudom elhordozni a másiknak a hibáit, hiányosságait? A krisztusi jellem nem abban mutatkozik meg, hogy mit tudok megcsinálni, és milyen jeleket vagy csodákat tudok tenni, mibe vagyok nagyszerű. Ez nem olyan, és tudom, hogy ez nem egyszerű, és nem könnyű. És ez teljesen ellentétes a mai kornak az elvárásával, hogy csináld meg, stb. Valósíts meg, fúst be a pályát. És az első század keresztényeinek, az első egyháznak, a hívőinek az élete arról volt híres, hogy egyszerűen fölkarolták a körülöttük levőket, a gyengébbeket, az erőtleneket, a betegeket, és oda mentek hozzájuk, és segítettek. És úgy hiszem, hogy a mi szellemi erőnk, vagy az érettségünknek a próbája az, hogy azok, akik erőtlenek, azok felelősséget jelentenek, és kihívást jelentenek. És az mi kihívásunk az, hogyha gyengébb, ha hibázott, ha bukott, elesett, ha vétkezett ellenem, hogy hogyan tudom elhordozni. A hitemnek az ereje, erőssége, a krisztusi jellemem abban nyilvánul meg. Ha keresztény vagyok, akkor az elsődleges indítékom a cselekedeteimbe, a reakcióimba, a viszonyulásaimba, a mindennapjaimba, hogy tetszen az életen Jézus Krisztusnak. Hogy Istennek tetsző életet éljek. És ez sokszor, ahogy haladunk, könnyű fölcserélni, hogy neked akarok tetszeni. A másiknak akarok tetszeni. Mert nem mindig tetszik az egyiknek, ami tetszik Istennek. Nem tetszett mindenkinek, amit Jézusnak is tetszett, ami Jézusnak tetszett. És úgy gondolom, hogy ha elkezdünk afele haladni, és olyan elhatározással, eltökéltséggel élni, hogy Uram, ezen a mai napon is, ahogy fölkeltem, hálát adok neked, hogy ma is adtál lehetőséget, hogy éljek, ma is adtál lehetőséget arra, hogy szeresselek, ma is adtál lehetőséget arra, hogy szeressek másokat. Segíts meg, Uram, adj kegyelmet! Én rád nézve akarom élni a mai napomat. Rád nézve akarom élni, hogy ott te tetszen a mai napom, amikor a végén befekszek az ágyba, vagy letérdelek előtted, Uram, hadd tudd azt mondani, hogy jó, jó van, fiam, jó és hűszolgám. Örülök ennek a napnak. Veled voltam. Én úgy akarom ezt a mai napot is, ami még hátra van, nem olyan sok van hátra. Mi hamarabb elmegyünk majd 6 óra fele egyből, már hogy nem maradunk, akkor itt még beszélgetni, meg a turira majd visszajövünk, mert tudjátok, ma van a új szövetségi maraton. A régebben ez azért hosszabb volt, 24 órás, mert az új szövetség, tényleg új szövetségi maraton volt, az egész új szövetséget végigolvastuk a színházban. De az a helyzet, most néhány év a már csak az evangélium, egy evangélium maradt, és hát tavaly is 3-tól 7-ig van általában, tavaly előtt is, és most is, és hát az utolsó két választható időpont az 6.30 és 6.35 volt, úgyhogy Katolyval megyünk akkor majd Bibliát olvasni. Tehát azért sietünk majd el, de vissza fogunk utána még jönni, mert van, igen, még keresni kell ott a kották között a dolgokat. Tehát a mi szellemi erőnknek a próbája az, hogy amikor ott van egy testvérem, és vétkezik ellenem, mit lépek? Hogyan lépek? Mit mondok? És hogyan mondom? Az én reakcióm, az érettségemnek ez a próbája. És ha elkezdünk olyan módon élni, Jézus Krisztusra nézve, hogy Uram, segíts meg, én neked tetsző életet akarok élni, akkor lesz az életem más, mint a nem hívőké. Akkor lesz az életem más, mint a nem keresztényeké. Tudod, nem, akkor már nem nagyon van szükség aprólékos tanításra és sok mindenre, hogyha az hajt és az motiválod belül, hogy Uram, neked tetsző életet akarok élni. Úgy akarok dönteni, hogy az neked tetszen. Amit felolvastam itt a Róma 15-ben, azt mondja, hogy ne magunknak kedveskedjünk. Ez azt jelenti, hogy ne magunknak éljünk. Akárhányszor olyat teszek, amikor tudom, hogy az Istennek tetsző, Istennek kedves, azt úgy teszem, hogy nem magamnak teszem. Nem tudom, hogy ti hogy éltétek át, amikor biztos vagy egy dologba, hogy az Isten akarata, Istennek tetsző dolog, akkor belül valamilyen módon a sajátomat, a saját dolgaimat félre kell tennem, háttérbe kell szorítanom, másodlagossá kell tennem. És minden esetben, amikor magamnak tetsző dolog mellett döntök és választok, akkor nem tudok értékeset tenni Isten számára. Isten számára akkor tudsz értékes lenni és értékes dolgot csinálni, amikor félreteszem a saját magamét, háttérbe szorítom. Ehhez az első dolog, hogy úgy is lehet mondani, hogy megtagadom saját magamat. És ez az ego én bennem. Ez mindig szeretné megerősíteni magát. Tehát átélünk Isten jelenlétet, Istennek a szentségét, szeretetét, jóságát, megalázkodunk, odaszánjuk magunkat neki tetsző életre, aztán fölkelünk másnap, vagy nem is kell még egy éjszaka, és az ego próbál ágoskodni. Bennem ez így működik. És az egót holnap is, és holnap úgy gondolom nem csak egyszer, vagy ma nem csak reggel, hanem napközben újból meg újból valahogy oda kell raknom, le kell tennem a kereszthez. Azt mondja, hogy az ego mindig ilyeneket mond, én ezt akarom, én azt akarom, én erre vágyok, én így érzem, én úgy gondolom, nekem ez a véleményem, nekem ez tetszik, nekem az nem tetszik, nekem ez érdekel. Galata levélbe Pál apostol pedig azt mondja, hogy élek többé nem én, mert Krisztussal együtt megfeszítettem. Egy Krisztussal együtt megfeszített, ott volt két ember, jobbjáról, jobbján is egy, meg a balján is egy. Olyan sokszor gondolkoztam, hogy ez miért van minden evangéliumban, és sose csak Jézus Krisztus megfeszítéséről van szó. Azért, mert rólad is szól, az egy profétikus kép rólam is, hogy élek többé nem én is, az egy profétikus kép, hogy így is lehetett viszonyulni, meg a másik oldalon másképp viszonyult az a megfeszített. nyomorult helyzetben van. Amikor az ember meg van feszítve, akkor sokkal inkább irgalmasság jön ki. Az egy gazfickó volt, az egy csirkefogó volt. Jézus jobbján fölfeszítve. De mégis azt mondta, hogy Uram, és hát mondta a másiknak, hogy ne csináld már ezt, hát mi okkal vagyunk ide feszítve, de ez ok nélkül. Tudod, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amikor meg vagyok feszítve, és ezt tudatosítom újból meg újból, mert Pál apostol erre emlékeztet, és erre bátorít újból meg újból minket, hogy véssük az elménkbe, hogy meglettünk feszítve a bemerítkezés által. Egyé lettem Jézus Krisztus halálával. Egyé lettem Jézus Krisztus eltemettetésével és föltámadásával. És kezdjünk ezekbe komolyan hinni. Amikor nehézségeket élünk át, amikor átmegyünk feszültségeken, átmegyünk próbákon, átmegyünk egymás hibáinak, gyengeségeinek a megtapasztalásán, akkor is én Krisztussal együtt megfeszítettem. A 2 Korintus 5-ben a 15-ös vers azt mondja, hogy azért halt meg mindenkiért Jézus Krisztus, hogy akik élünk, ezután nem magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és föltámadott. Tehát az életünknek, az új életünknek, a megtért, az újjászületett életemnek van célja. És a célja az, hogy ne magamnak éljek. Az életed célja az, hogy ne magadnak élj. Az életed célja az, hogy Jézus Krisztusért élj. Azért kell élnem, azért ébredek föl reggelente. Hát mit jelent az, hogy megtagadni magamat? Ez nagyon egyszerű saját magamnak azt mondani, hogy nem. A saját magam kívánságainak azt mondtam, hogy nem. Pali, nem. Nemet mondok. Mindaz, amit tennem kellene, mindaz, amit tennünk kell, hogy Istennek tetsző életet éljünk, magunknak mondani kell egy nagy nemet. És hogyha ezzel egyetértesz, már pedig muszáj, mert Istennek a beszéde ezeket mondja, én arra kérlek, hogy mondd ki, hogy saját magad keresztnevét, hogy nemet mondok, Pali, neked. Ne a Palinak mondjál neked, hanem a saját nevedet mondd ki. A saját egódnak mondj nemet. Mert ezt kell átélnünk. Tehát újra és újra nemet kell mondanunk az egónknak. Nem tudok keresztény életet élni, addig még nem mondok nemet az egómnak. De ez nem csak a nemes Palira igaz. Ez igaz rád is. Nem tudsz addig keresztény életet élni. Nem tudunk Krisztusnak tetsző életet élni, amíg nem mondok nemet. Azt mondom, hogy nem. Nem, nem. Nem tudok önmagamnak is tetszeni egyszerre, meg Krisztusnak is. Én Krisztusnak tetsző életet akarok élni. És mondd ezt ki, hogy Uram, én neked tetsző életet akarok élni. Úr Jézus Krisztus, én neked tetsző életet akarok élni. Tudod, szívvel hiszel az igazságból, és szállal teszel megvallást annak a megvalósulására. Tudom, hogy folytogat gondolatok, mit szól a másik, vádló, károsztató, stb. Tegnap előtt, múlt hét, keddeste, sokféle gondolat van, és nem mered kimondani. De muszáj, hogy kimond. Mert amikor te kimondod, nem véletlenül kérte Jézus is nagyon sokszor a betegektől, a szabadulni vágyóktól, hogy mondd ki, fogalmazd meg, ki kell mondanod, meg kell vallanod, hogy mire akarsz eljutni. Lukács 9-ben a 22-től olvasom a 24-ig két vers, ezt mondta Jézus. Szükséges az ember fiának sokat szenvedni, és megvettetni a vénektől, a főpapoktól, írástudoktól, és megülettetni, és harmadnapon föltámadnia, mondta mindenkinek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, az megtartja azt. ezt énekeltük, hogy őt követem. Megyek utána. És azt mondta Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, minden nap van egy kihívás az életembe, és a te életedbe is. Ez pedig az, hogy föl kell vennem a keresztet. Föl kell vennem a keresztet, és meg kell tagadnom az egómat. Ilyen egyszerű. Ha meg akarom tartani a saját életemet, elveszítem. Akkor tudom követni a Mestert, Jézus Krisztust, akkor tudok neki tetsző életet élni, ha megtagadom a vágyaimat, a kívánságaimat, az indulataimat. Ez mindegyikünknek kihívás, idős kereszténynek, fiatal kereszténynek. Van úgy, hogy a terveidet is meg kell. És nincs más alternatíva. És van itt egy, ez a kifejezés, hogy minden nap, ha egy éve vagy keresztény, az azt jelenti, hogy 365 napon át minden nap. Ha két éve, kétszer 365. Ha 10 éve, az 3650 napja. És számolt ki, minden nap meg kell tennem. Isten mindegyikünknek ad minden nap lehetőséget erre. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Nem úgy van, hogy ad az önmegtagadásra vasárnap lehetőséget, egyébként pedig hát úgy éljük a hétköznapi életet, mert hát dolgozunk, 8 óra munka, 8 óra pihenés, stb. Tehát megy a munka, megy a alvás, megy a pihenés. Nem. Minden nap ad meggyőződésem, és azt tapasztalom, mindegyikünknek Isten lehetőséget arra, hogy megtagadjuk az egónkat. Saját magunkat. Minden nap. Akár hány éve motorozol hitben, minden nap ad Isten arra lehetőséget, hogy fölvegyem a keresztem, és hordozzam azt, és nemet mondjak az egóra, és amikor megteszem, az egy győztes napom. Amikor nemet mondtam aznap az egómra, amikor este az Úrral beszélgetek, akkor egy békességem és egy örömöm van. Mert azt mondja az Úr, hogy örülök, veled együtt örülök. Most aludjál, én ébren maradok, és továbbra is őrködök, és én a közbenjáród maradok éjjel is. És mi az én keresztem? Mi a te kereszted? Az a kereszt, amikor Isten akarata és az én akaratom kereszteződik. Ez a legkeményebb ütközés. Ez a kereszt. Mindegyikünk személyes keresztje. Az a dolog, amikor nekem el kell halni. Ez az a hely, ahol le kell tenni az életed, és le kell tenni az életemet. Igen. Mikor Jézus Krisztus fölment a keresztre, előtte azt mondta, emlékeztek a tanítványoknak, hogy senki se tudja elvenni az életemet. Ha akarom, leteszem, és akkor teszem le, amikor én szabad akaratommal leteszem, és van hatalmam azt fölvenni. Ilyen értelemben senki se veszi el egyikünktől se az életet. Mert Isten szabad akaratot adott, és saját szabad akaratból kell döntenem, hogy fölveszem a keresztet. Saját szabad akaratomból kell döntenem azt, hogy ha Isten akarata ellenkezik a sajátommal, vagy a sajátomé Istenével, Istené mellett döntök. Persze tudom, hogy imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, hogy megvan a mennyben, de a kereszt az a hely, ahol meghozom azt a döntést, hogy nem magamnak akarok tetszeni, és nem magamnak tetsző döntést hozok. Nem kedveskedek magamnak. Tudod, pont most van megszentelődésről Ellennek egy olyan szakasza benne. Van egy Biblia vers is. 1 Tesszalonika 5.12-13. Kérünk, buzdítunk továbbá titeket, testvéreim, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak értetek, és köszönöm azt, hogy itt állhatok előttetek, és szolgálhatok felétek. És tudom azt, hogy Isten mire hívott el, és arra hívott el, hogy szolgáljok. És tudom azt is, hogy nektek is van elhívásotok ebbe. Én egy embertől kaptam egy köszönetet a héten. Egy embertől. Nem várom el. Egy embertől kaptam, hogy köszönöm. Ezt nem a sajnálkozást miatt mondom, mert Isten akarata és az én akaratom vajon kereszteződik? De olvassuk el, meg kell érteni, családban élünk. És a család az belőled, testvéredből, belőlem, a harmadikból, negyedikből, közös, mindegyikünk beletartozik. Nem tudom kiradírozni XY-t. Napközben, minden nap, nagyon sokszor kereszteződik, vagy kereszteződhet Isten akarata és az én akaratom. De akarok-e úgy élni? Istenem, én a te beszédedre igent mondok. És a beszédet szerint akarok élni. 1 Korintus 1.25-ben van egy Biblia vers, Pál apostol azt mondja, hogy az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Itt azt mondja Pál apostol, hogy van olyan gyengeség, ami Istentől származik, és az is erősebb, mint bármilyen erő, amivel bármelyikünk rendelkezhet. Azt mondja ez a vers, hogy van olyan bolondság, ami Istentől van, de mégis bölcsebb, mint bármilyen emberi bölcsesség vagy tanítás. És tud, volt a világtörténelemben egy olyan dolog, ami Isten bolondsága, amiben Isten bolondsága és erőtlensége nyilvánult meg és fejeződött ki, és ez maga a kereszt. És van olyan bolondság, ami bölcsebb mindegyikünk bölcsességénél. És van olyan Istentől származó erőtlenség, ami erősebb és erőteljesebb bármelyikünk szellemi, karizmatikus és akármilyen erejénél. És ez a kereszt. És ha a kereszthez oda megyek minden nap, és ha a kereszthez fölrakom az óemberemet, a testi természetemet, megfeszítem, és az Isten akarata és az én akaratom kereszteződésénél azt mondom, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, akkor azt veszed észre, hogy Istennek az ereje és Istennek a bölcsessége bejön a hétköznapodba, bejön a döntéseidbe, akkor is, hogyha bármit hasaltál, bármit hibáztál. Mondhatod, hogy de hát nem jártam kanosszát, nem térdeltem véresre a térdjeimet. Tudod, sok tanítást hallottunk az örökségről. Sok tanítást hallottunk a bűnbocsánat, a megigazulás, a gyógyulás, a szabadulás, a vigasztalás, hogy hogyan vegyük ezeket el. És tanultuk ezeket, hogy ezt benne van a kereszt áldozatba is, jogunk van hozzá, ez neked jár. De az a helyzet, hogy bármelyikünk, hogyha úgy állunk oda Istenhez, Isten elé, vagy a testvérem elé, hogy ez nekem jár, ez nekem jogom, akkor az a helyzet, hogy valamit elvétettem. Akkor valami Krisztusig kimaradt az egészből. Mert Ő kiüresítette totál, teljesen magát. Neki járt volna. Ő Isten volt. De ő ehhez nem ragaszkodott, ezt ott hagyta. És nem így élt. Én hiszek a megváltás minden áldásába. És ismertek annyira, hogy tanítottuk, és fogjuk ezután is tanítani, hogy ragadjuk meg hittel, és de az a helyzet, hogy látom azt, hogy az óember, a testi természet néha egy ilyen önző módon, és emiatt, az önzés miatt illegálisan akarja megragadni a mennyei jogokat és örökségeket. Jézus Krisztusnak járt volna, igen járt volna, de nem ragadta meg. Megtanultuk ezeket, hogy hogyan vegyük el, de az a helyzet, hogy amikor ezeket elkezdjük átélni, megragadni, és bejönnek az életünkbe a megváltás áldásai, a tanítványi iskolának nincs vége ezzel. Az erőnk nem abban van, amit föl tudunk mutatni, hogy mit csináltunk, milyen cselekedetek, jelek, stb. Hanem az erősségünk abban van, és a krisztusi erő abban tud megnyilválni, hogy az erőtleneket hogyan hordozom el. Ha te hibázol, ha te vétkezel, hogyan hordozlak el? Ebben mutatkozik meg. És Jézus Krisztusnak a jelleme, a szelleme, a hozzáállása, a mentalitása, a karaktere olyan, hogy ingyen odaszánta magát. Jézus Krisztus a legfantasztikusabb példája az odaszánásnak. Hogyha egy odaszánt életet akarok élni, akkor csak rá kell néznem. A Filippi 2, a 6-7-es verset olvasom csak föl, ugye 4-től már felolvastuk, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, tehát hozzá nem ragaszkodott, azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem saját magát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá. Jézus Krisztus Istennek a fia. Ő Istennel egyenlő. Mégse ragaszkodott hozzá. Mikor emberré lett, elengedte, átadta. Emlékeztek, volt egy Izaiásnál azt olvassuk, hogy a legcsodálatosabb teremtménye Istennek, Lucifer. Nem volt Istennel egyenlő, mégis azt olvassuk Izaiásnál, hogy ő olyan akart lenni, Istennel akart egyenlő lenni. Meg akarta ragadni. A óriási különbség a kettő között. Az egyik meg akarta ragadni, amilyen nem volt, a másik pedig elengedte és átadta, amilyen volt. Ez a Krisztus. És sokszor úgy van, hogy nekem is van jogom. Nekem is van követelhető dolgom. És sorolhatnám, mint pásztor. De úgy gondolom, hogy itt fölmerül egy kérdés, hogy vajon ebbe Krisztus szelleme mennyire tudna megnyilvánulni feléd. Tegnap még éjjel sokat gondolkoztam azon, hogy annyi ébredési mozgalom volt, és az ébredési mozgalmaknál sokszor mi ilyen hullám, olyan hullám, ilyen jelek, olyan jelek, ahogy végig söpört ezreken, tízezreken, vagy akár nagyobb tömegeken is. Csak elgondolkodtam, hogy minden egyes ébredési mozgalomnak, így a karizmatikusoknak is, akármilyen felekezetbe szembe kell nézni egy dologgal, hogy a mi erőnk abban mutatkozik meg, hogy a gyengéknet hogyan tudjuk elhordozni. A vétkezőket hogyan tudjuk elhordozni. A hibázókat hogyan tudom elhordozni. És az én kérésem Istentől, hogy adjon ahhoz kegyelmet nekem is, és ahhoz adjon kegyelmet nekünk, mint gyülekezetnek is, és a mostani mozdulásnak is, ami van itt Magyarországon, hogy valahogy azt a krisztusi jellemet, azt a krisztusi karaktert, ami a Mesterbe benne van, tudjuk megélni. Az érettségünk az ebbe tud megnyilvánulni. A Krisztus központúságom tele van alázattal, és testvéri szeretettel, szelídséggel, és tele van önátadással, és a másik különbnek tartásával. Csak elgondolkodtam, hogy minden egyes ébredési mozgalomnak, így a karizmatikusoknak is, akármilyen felekezetbe szembe kell nézni egy dologgal, hogy a mi erőnk abban mutatkozik meg, hogy a gyengéknet hogyan tudjuk elhordozni. A vétkezőket hogyan tudjuk elhordozni. A hibázókat hogyan tudom elhordozni. És az én kérésem Istentől, hogy adjon ahhoz kegyelmet nekem is, és ahhoz adjon kegyelmet nekünk, mint gyülekezetnek is, és a mostani mozdulásnak is, ami van itt Magyarországon, hogy valahogy azt a krisztusi jellemet, azt a krisztusi karaktert, ami a Mesterbe benne van, tudjuk megélni. Az érettségünk az ebbe tud megnyilvánulni. A Krisztus központúságom tele van alázattal, és testvéri szeretettel, szelídséggel, és tele van önátadással, és a másik különbnek tartásával.

és ahhoz adjon kegyelmet nekünk, mint gyülekezetnek is, és a mostani mozdulásnak is, ami van itt Magyarországon, hogy valahogy azt a krisztusi jellemet, azt a krisztusi karaktert, ami a mesterbe benne van, tudjuk megélni. Az érettségünk az ebbe tud megnyilvánulni. A Krisztus központúságom tele van alázattal, és testvéri szeretettel, szelídséggel, és tele van önátadással, és a másik különbnek tartásával. Tudlak tisztelni, és tiszteletet adni. Tudok érted hálás lenni, és hálát tudok adni. És úgy gondolom, hogy ennek az ébredésének az ideje is eljött. Ha megnézitek, elolvassátok a profitai tanácsnál elhangzott üzeneteket, abban is benne van, meg a beraktam már a Facebook oldalra, már a hatost is, ahol a Reniék vannak, meg a Méri, meg a Nitandrás. Tehát én úgy hiszem, hogy ennek az ideje is eljött. Hogy egyszerűen meg tudjuk bátorítani egymást, és meg tudunk erősödni abba, hogy kifejezzük a tiszteletet egymás fele, a hálát. A másik fele egy olyan krisztusi érett szeretetet, ami képes elhordozni. És miért? Mert a mennyasszony készül. Mert a mennyasszony egyre inkább kész van. A mennyasszony egyre inkább öltözik. Fehér gyózsba, a hit cselekedeteibe. Miért? Mert a vőlegénnyel való találkozásra készül. Láttunk régen sokféle sikerformát, de úgy gondolom, hogy Isten most olyan módon munkálkodik, az Abcsel 17.30-at ismeritek, hogy a tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, Pál prédikált, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Változtassa meg a gondolkodását és az életét. Emlékeztek azokra a tanításokra, amikor a királyságnak a tanítása, Isten királyságáról való tanítások bejöttek a gyülekezetbe is. Hányszor hallottad azt, hogy térjetek meg, mert karnyújtásnyira eljött Isten királysága. Nagyon sokszor, nem 10-szer, nem 20-szor, rengetegszer hallottuk, és ennek volt egy olyan üzenete, hogy és itt nem csak nem hívőkről van szó, hanem mindegyikről. Miért? Mert nekem is, ha 10 éve, ha 5 éve, ha 30-50 éve vagyok keresztény, szükséges a gondolkozás módomat megváltoztatni ahhoz, hogy Isten királyságának ma be tudjon jönni az ereje, Isten királyságának most be tudjon jönni a jellemzői, megnyilvánulásai, úgy át tudjon hatni, és meg tudjon valósulni rajtad keresztül Istennek a szabadítása, gyógyítása mások életébe. És én eldöntöttem, én lépek, és én kérlek, hogy gyere te is, és hozzuk meg ezt a döntést, megváltoztatom a gondolkodásmódomat, mert én akarom látni az újat. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat, mert akarom látni a Krisztusit. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat, mert akarom látni a mennyeit. Azt is, amit Isten benned ki fog munkálni, de azt is, aki már most te vagy a Krisztusba. Néha ez nem olyan egyszerű. Isten ezt, hogy átad magad, átadjam magam neki teljesen, ezt kéri, de nem kényszerít rá. Ez nem kényszer, de kérés. És ott belül, ami erre késztet, az ő szeretete szorongat rá. Ez préseli ki belőled, és ezért
ezért enged bele nehéz helyzetekbe, téged is, meg engem is, ezért enged bele feszült, háborúságos, viszályos helyzetekbe. Miért? Hogy a bensőmbe kipréselje azt, hogy szabad akaratból, Uram, leteszem az életemet a te kezedbe. Szabad akaratomból átadom az egész lényemet, időm, képességem, pénzem, tehetségem, ajándékom, mindenem, elhívásom, szolgálatom, mindenemet.

0: Leteszem, uram, a te kezedbe. Az Egy Királyok 3-5-be ismerős, amikor Salamon király lett, és megvolt az a hatalmas nagy áldozat sorozat, amikor a végén Istennek a dicsősége megjelent, és emlékeztek, hogy nem tudtak a papok megmaradni állva a dicsőség miatt, akkor éjjel az Úr megjelent Salamonnak, és azt mondta, hogy kérj bármit tőlem, én megadom. És akkor Salamon bölcsességet kért. És Isten azt mondta neki, hogy mivel nem hatalmat, nem pénzt, nem hírnevet, stb. Kértél, hanem bölcsességet, hogy tud vezetni az én népemet, ezért az összes többit is megadom. A 16-os verstől van egy történet is, ez az első ilyen bölcsességes sztoria, története Salamonnak, emlékeztek, amikor oda mennek elé két asszony. Egy házba laktak, két asszony, nem tudom, hogy milyen családi körülményeik lehettek, mert férfi nem volt egyik, de két asszony, aki majdnem, hogy egyszerre szült két fiút. Egyik is egyet, másik is egyet. Egyik éjszaka egyik asszony ráfeküdt a gyerekére és meghalt. És amikor fölébredt, látta, hogy halott. És akkor gyorsan átlopózkodott a másik szobába, a másik asszonynál, látta, hogy az asszony alszik, kicserélte a gyereket, és oda tette mellé a halott gyerekét, és elvitte a másiknak az élőjét. Reggel, amikor fölkelt, az a másik asszony fölébredt, és látta, hogy halott a gyerek. Gyanús volt, mert ezt látta, hát egy anya nem hiszem, hogy nem venné észre, hogy nem a sajátja. Ő tudta, hogy ez nem az ő gyereke. És akkor elindult a pereskedés, és a király elé került. Emlékeztek, hogy mi volt az ítélete Salamonnak? Azt mondja a poroszlóknak, hogy hozzatok egy kardot, és vágjátok ketté a gyereket. Egyik felét adjátok az egyik asszonynak, másik felét a másik asszonynak. És akkor abban a pillanatban térre borult az asszony, aki az igazi asszony, aki a gyerek volt. És azt mondta, hogy uram, ne bántsd a gyereket, inkább legyen a másik asszonyé. És a király egyből szólt, hogy fogják a gyereket és adják ennek az asszonynak, mert ez az anyja. Honnan tudta? Persze tudom, hogy Isten bölcsessége. De ha valóban a te gyereked, akkor inkább hagyod, hogy más asszonyé legyen, de ne halljon meg. Innen lehet tudni. Ez az igazi próba. Ez az igazi próba. Ha te gyereked, akkor inkább hátralépsz, mint hogy tönkre menjen. A saját igazam, a saját sérelmem, tök mindegy, hogy jogos vagy jogtalan. Oly mindegy. Miatt. Ez az igazi próba. És vannak idők, és úgy gondolom, hogy ez az időszak most ilyen időszak mindegyikünk számára. Ez nem csak a rólam szól, nem csak X-ről, Y-ról, ez mindegyikünkről szól. Ha azt gondolod, hogy ez neked nem szól, figyelj és vigyázz, hogy amikor ebbe találod magad, akkor meg tudja állni krisztusi módon. Mindegyikünk átéri ezt. Mert a kérdés az, hogy jobban szeretem-e magamat, mint a gyerekemet? Vagy jobban szeretem a kisgyereket, mint saját magamat? Ez a kérdés. A hajlandóság a kérdés, hajlandó vagyok-e átadni? Átadni Istennek. De hát ez méltánytalan, de hát ez igazságtalan, stb. De az a helyzet, hogy Isten tervezte így, és Isten kézben tartja a dolgokat. És ez az ő belévetett hit kérdése. Talán Mózes a legérettebb személy a Bibliában, ha végignézzük, és ha megnézzük az érésének a időszakát, hát az 40 évig ért. Mondhat, hogy túlérett volt már. De azért a világ legszelídebb emberének mondja, igaz, hogy ő írta, de a Szent Szellem ihletésére írta. Tehát a 40 év, de azért pusztába tölt. töltötte ezt a 40 évet, és emlékeztek, hogy amikor az Úr ezek után szólt hozzá, hogy én elhívlak, menj Egyiptomba, menj a fáraóhoz, és kihozom általad az én népemet, akkor az első reakciója mi volt, meg a második is? Hát, hogy nem csinálja más, nem vagyok én alkalmas. Az a helyzet, hogy Isten nem hagyta, mert őt hívta el. És tudod, amikor őszintén ki tudom azt mondani, hogy Uram, legyen a gyerek másé, csak éljen, akkor biztonságban érzem magam. Mert tudom, hogy Isten kezébe van. De amikor meg akarom ragadni, az feszültséget és háborúságot hoz. Mózes első könyvében a 22. fejezetben van egy rendkívül hát egy intenzív, érzelmi töltött fejezet, mert ebbe a fejezetbe kérte Mózestől Izsákot, vagy Ábrahámtól Izsákot Isten. Tehát Ábrahám, 1 Mózes 22-ben Ábrahámtól kérte Isten, hogy áldozza föl. És hát ha belegondolsz, hát milyen furcsa dolog, hát nem Isten ajándéka volt Izsák. És azt kérte Isten, hogy áldozd föl. Hosszú éveket várt, és lett világosság, Ábrahám és Sára is Izsákra. Soha nem született volna meg az a gyerek, hogyha Isten nem avatkozik bele természet fölötti módon a dolgokba. Természet fölötti módon született, és ugyanazt a gyereket, akit Isten adott nekik, Isten azt mondta, most áldozd föl. Adják vissza neki. Ezt kérte. És ahogy hát 3 napot mentek Mória hegye felé. Nem tudom, gondolkodtál-e már, hogy milyen kérdések, milyen gondolatok születhettek Ábrahámba. Én úgy gondolom, hogy ő beszélgetett Istennel. Ő nem néma volt, hanem beszélt Istenhez, és én úgy hiszem, hogy Isten válaszolt is. Tehát, hogy miért akarja Isten Izsákot? Nem, Istenem, nem te adtad nekem. Tehát nem ő a megígért gyerek. Nem ez az egyetlen módja, hogy megkapjuk tőled, Uram, az ígéreteket? Tehát biztos vagyok benne, hogy fölmerültek a kérdéseket, Uram, hogy nem engedelmeskedtem mindenbe, nem követtelek mindenbe, nem hagytam el mindent. Miért követeled most ezt a gyereket? Én nem gondolnám, hogy ezeket ő gondolta volna, vagy kérdezte volna Istentől, de amikor eljutott arra a helyre, ahol hajlandó volt megtenni, hogy föláldozza Izsákot, akkor emlékeztek, hogy Isten mit mondott, hogy ne tedd, mert most már tudom. A szíved hozzáállását a cselekedetedből tudom. Azt mondja, hogy ismerem a szíved. A szíved hozzáállása a cselekedetedből. A szívem hozzáállása a cselekedetemből látható. És akkor utána azt mondja, hogy ha eddig meg voltál áldva, akkor most sokszorosan megáldalak, és akkor megsokasítom a magodat, stb. A tanulság az, és én úgy gondolom, hogy ez ebbe benne van az önátadás, hogy ha ő ragaszkodott volna Izsákhoz, akkor mindaz, amilyen lett volna, az csak az Izsák. Így, hogy kész volt a szívébe átadni azt, amit Istentől kapott. Nem csak Izsákot, hanem nagyon sokszorosát, megsokasítva kapta vissza. Utána ígérte meg, Isten annyi áldást ígért, hogy csak olvasd el. És én megértettem ebbe, hogy amikor Isten ad valami különleges dolgot, elhívást, ajándékot, bármi, ami számodra olyan egyedülálló, olyan értékes csoda, akkor nagyon könnyen eljöhet az a nap, hogy Isten azt mondja, hogy add oda, add vissza, öld meg, fektesd az oltárra. És lehet, hogy én is, lehet, hogy te is éppen azon a ponton vagyok, vagy voltál, hogy Ábrahám útján eljutottál arra, hogy döntened kell, Izsák vagy Isten. Pedig Istentől kaptam. De ha nem akarom elmulasztani, és nem akarod elmulasztani Isten áldását, oda kell adnod, amit megnyertél Istentől. Hajlandó vagyok-e a megkapott ígéret áldásokat, az ima meghallgatásaim gyümölcseit oda letenni Isten kezébe? János 12.24 egy nagyon közismert bibliavers, ismeritek. Ha a földbe hullott gabona mag el nem hal, egyedül marad. Ha azonban meghal, sok gyümölcsöt terem. Igen, tudom, hogy ez a Krisztusra vonatkozik, de vonatkozik rám is. És vonatkozik rád is. És ez lehet az ajándékod, a szolgálat, a talentumok, a tehetséged, a végzettséged, képzettséged, valami olyan drága, ami értékes. Azt Istentől kaptad. Lehet, hogy azt mondom, hogy ez, Uram, ez az enyém, én ezt meg tudom tenni, én ehhez értek mindenkinél jobban, ezt tudom csinálni, imádkozok a betegekért, azok meggyógyulnak, nekem megvan a tudománybeszéde, vagy ott van a profétálás ajándéka, vagy bármilyen ajándék, és tudom, hogy egy jó érzés ezt a kézbe tartani, jó érzés ezt használni, jó érzés ezzel élni, de Isten azt mondja, ha megtartod, ha megtartom, akkor ennyi lesz a minden, ami a tiéd. De ha leteszem, ha leteszed Istennek a kezébe, akkor ő azt megsokasítja. Ha leteszed az Úr kezébe, akkor azt sokszorosan adja vissza. Nem vette el Ábrahámtól, de megvárta, még ő letette. És amikor letette, annyiszorosan megáldotta, és olyan sokszorosan meg ígéreteket tett, hogy az fantasztikus. És miután már nem birtoklott tovább, se a megnyert áldásokat, megnyert ígéreteket, talentumokat, tehetséget, képzettséget, végzettséget, tök mindegy, hogy mire vittem, mire vitted, amikor már nem az enyém, nem a tiéd, ezután már Isten a felelős érte, mert átadtuk neki. És ha Isten a felelős érte, hidd el, hogy a legjobb gondnok, a legjobb sáfár, a legjobb menedzser, a legjobb coach az maga Isten. És úgy hiszem, hogy ez az az üzenet, amiért ezt el szerettem volna mondani. Ha ugye ott van a két anya, vitatta az egyik a másiknak a jogát. Tudom-e azt mondani, hogy tudtam pedig, hogy nem az igazi anya, de vigye, hogy éljen az a gyerek. Tudom-e ezt jó szívvel mondani azért, hogy éljen? Vagy inkább ragaszkodok hozzá, hogy neki se legyen igaza? Ez egy mélyreható kérdés, tudom, hogy így általánosságból másról szólóan könnyű megtalálni a helyes választ. Csak amikor rólad vagy rólam van szó, akkor adjon Isten kegyelmet, hogy megtaláljuk a helyes választ. Amikor Istentől bármit is kaptunk, jót, áldást, elhívást, szolgálatot, talentumokat, természetes képességeket, családi körülményeket, amin keresztül eljutottál valahova, úgy hiszem, hogy eljön az idő mindegyikünk életébe, amikor Isten azt mondja, hogy gyere, engedd el, és add ide. És mondd el velem együtt, hogy Uram, én át akarom ezt adni. Átadom. Szabad akaratból, hittel. Én úgy hiszem, hogy igazán hathatós élet, keresztény élet az itt kezdődik. Jézus számára az utolsó nyilvános megjelenése, ha úgy tetszik, föllépése hol volt? A kereszten. Mert utána már a világnak nem jelent meg, tanítványoknak jelent meg utána. A nyilvános világ számára való megjelenése a kereszten volt, az volt az utolsó. És utána pedig a tanítványok szolgálatában nyilvánul meg és jelenik meg. A te hétköznapjaidban, rajtad keresztül, meg rajtam keresztül, ő beleesett a földbe, eltemették. De föltámadt és kikelt, és a gyümölcs az te vagy, a gyümölcs az én vagyok. És ez a gyümölcs, és úgy hiszem, hogy eljött az ideje, hogy el tud mondani, Uram, én hajlandó vagyok ugyanezt megtenni. Hajlandó vagyok arhoz, hogy nem ragaszkodok az izsákhoz többé. Hajlandó vagyok, Uram, arra szabad akaratból, örömmel, hittel. Uram, te adtad ezeket a talentumokat, képességet, ajándékot, és én azt mondom, Uram, hogy ez a tiéd. Nekem adtad, de én oda teszem a kezedbe. Jelenések 3-ban ez az utolsó, és ezzel és egy imával fogjuk befejezni. A filadelfiai gyülekezet üzenetéből olvasnék föl néhány mondatot. Azt mondja a Szent Szellem, a filadelfiai gyülekezetnek, az angyalának írd ezt meg. Azt mondja, a Szent az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, bezárja, senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Adtam eléd egy nyitott ajtót, amit senki nem zárhat be. Kevés erőd van, és megtartottad a beszédemet, nem tagadtad meg a nevemet. Mivel megtartottad a béketűrésre és álhatatosságra szóló beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ami eljön az egész világra, mert meg fogja próbálni a föld lakosait, de aki győz, az oszloppá teszem azt az én Istenem templomába, és többet onnan nem jön ki. Fölírom őrá az én Istenem nevét, az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, ami az égből leszállt az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek. Adtam eléd egy nyitott ajtót. És én arra kérlek most, hogy gyere, lépj be velem ezen az ajtón. Ezen az ajtón belépve oda megyünk Isten oltárához. És mindazt, amit eddig jót, életet, áldást, ima meghallgatásokat, ígéretek beteljesedését, talentumokat, képességeket, bármit, ami jót kaptunk, azt tegyük oda Isten oltárára. Egy örömmel, hálával. Kész vagy erre? Akkor kérlek, mondd el velem. Mennyei Atyám, én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm, Uram, a te kegyelmedet. Te minden kegyelem Istene vagy. Mindenható vagy. És megalázkodok előtted. És kiüresítem magam, mint a te fiad, mikor emberré lett. Olyan sok mindent kaptam tőled már. Talentumokat, ajándékokat, tehetséget, ima meghallgatásokat, ígéretek teljesedtek be az életembe. Uram, a Szent Szellem által adj most kegyelmet, és a Szellemed által töltsd be engem a te szereteteddel. Engem és az én testvéreimet is. És én most elengedem mindezeket. És az izsákokat odadom neked. És leteszem az oltára. És benned bízok. A holnapom és a jövőm felől is. Rád bíztam. Nem csak az életem, hanem mindenemet. Az izsákokat is. A te kezedben van ez. És hiszem, Uram, ez a nyitott ajtó nyitva van. Bemehetek a jelenlétedbe. Ez senki nem zárja be előttem. És ahogy megállok előtted, és eldöntöttem ezt az átadást, te azt mondtad, győztél. Ez az életedbe a győzelem.
1: győztél, ezért oszloppá teszlek az én Istenem templomában, és onnan többé.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
4: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

있을 때 와가 누구였다.